0: kívánja.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
2: Nyári razziát indít a NAV Hajdúbiharban, diplomát vettek át az egészségtudományi kar végzősei. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdúbiharban a nyári szezonban, adta hírül a Hajdú Press. Az adóhatóság munkatársai elsősorban a szezonális vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, strandokat, fesztiválokat és piacokat vizsgálják. Az ellenőrök a nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályossága és a pénztárgépek megfelelő használata mellett az áruk eredetét is ellenőrizhetik. A razziák célja a jogkövető vállalkozások védelme és a szabálytalanságok visszaszorítása, fogalmaztak. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta el rádiónknak Verszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőket, őknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeik.
2: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető

óvodában, derült ki a home.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

A te rádiód. Ez a Best FM.

0: Miley Cyrus énekelt, mindjárt 6 óra van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy indul a reggel az önök zenei kedvenceivel, mert ez a Best FM. Jó reggel, Debrecen! A hét harmadik napja, július 8-a, Ellák, Lizák és Eperkék kedves hallgatóik névnapja. Három név közül csak kettő volt többes szám. Az Ellák, az nem az Ella nevet jelenti, hanem konkrétan az Ellák nevet, az az egy szemét. Szólvéve! Remélem nem magyaráztam túl a dolgot, de majd kiderül a névnap köszöntőben szűk fél óra múlva. Hogy is van ez? Minden tévedésem a Szólvével és Szakács Gergővel. És új kedvencünk Tame Impalától. Az idei nyár egyik izgalmas slágere a Dracula. Remélem az éjszakájuk apró vérszívómentes, Dracula-mentes volt, ez a szúnyogmentes, és nyugodtan pihenhettek, hogy aztán most reggel frissen együtt ébredhessenek velünk a 104,6 MHz-en.
1: Fokozott rendőri ellenőrzések Debrecenben, új orvosokat avattak az egyetemen, változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a Dehír. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A hatóság közölte, hogy a hasonló akciók a jövőben is folytatódnak a város különböző pontjain. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Újabb orvos generáció tett esküt a Debreceni Egyetemen, írta meg a hírek.uned.hu. Az általános orvostudományi kar diplomosztó ünnepségén a végzős hallgatók hivatalosan is orvossá váltak. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a most végzett 93 szakemberre jelentős felelősség vár, hiszen tudásukkal és hivatástudatukkal emberek egészségét és életét szolgálják majd. Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai orvosképzésben. Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.uned.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyerte el, akik kutató munkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.uned.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
0: Na tessék, itt is van már, mint a csapadék. Szemerkélő esőben indulunk dolgozni. Már aki most velem együtt indult 6 óra előtt, vagy éppen most közvetlen 6 óra után, ismétlődő eső, zápor, zivatar jöhet majd a mai napon. Jelenleg 19 fok van, de párás

0: Na, kedves szelíd motorosok, a reggelben a Stephen Voldalát hallották. Ez a 104.6.
1: Jó reggel!
0: Július 8-án szerdán esősen, de nem annyira hidegen, ugyanúgy, ahogy tegnap 20 fok körül van a hőmérséklet, inkább alatta, mint felette. Ma napközben mennyit is ígérnek? Na, nézzük csak. Nem is nagyon koncentráltam Danira, amikor éppen az időjárásról beszélt. Hát hidegfront érkezik, úgyhogy ennek hatására jött ez az eső. Már itt is van, felfrissíti a levegőt, párás egyébként most a reggelünk. Napközben 27-28 fok lehet, annál többre ma nem kell számítani. A távolabbi kilátások tekintetében is maradunk hétvégéig a 30 fok alatt egy picivel, aztán a jövő hét elején jönnek újból a 30 fok feletti értékek. Jön egy közlekedési információ, amit Vikinek köszönhetünk a Szabó utcán, mármint a Szabó Kálmán utcában. Több Szabó utca is van. Szabó Kálmánon aktív a trafibox, hát ott van, úgyhogy ezért szűkült valamelyest a kör. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Szóval ma Ellák napja van, és a K itt nem többes számot jelent, hanem konkrétan egy szemét. Bár sejtem, hogy az Ellák, a Liza és az Eperke, valamint az Edgar hallgatóink közül olyan nyúzottnak tűz ma reggel. Edgar, többen vannak ők, mint az Ellák. Nem több eszem, még egyszer mondom, engem baromira meg tud zavarni ez a dolog. Na, tudják, ismernek, imádom a filmeket, úgyhogy ma reggelre is egy szentencia, mondjuk azt, hogy legyen a mai nap mottója.
2: Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.
3: Fokozódik? Jó tudni.
2: Ezt sosem szabad elfelejteni.
3: Nem fogom elfelejteni.
0: És annyit még tegyünk hozzá, hogy az élet nem habos torta. Ez Debrecen kedvenc rádiója. Tame Impalával és új kedvencünkkel, a Draculával. 10 perccel fél hét előtt.

Ez a Best FM fél hét van, jó reggelt kívánunk! Na, rockerek, nincs oka panaszra, ugye? Senkinek sem. A szelíd motorosok után jött a Nirvana, és az egyik legnépszerűbb dala a csapatnak. Ez volt a Come As You Are. Ez meg a reggeli Best kalendárium első kiadása, névnapköszöntővel és a híres születésnaposokkal. Például John Davison Rockefellerrel, az amerikai olajmágnással és milliárdossal, aki 187 évvel ezelőtt született ezen a napon. 1863-ban olajfinomító vállalatot létesített Cleveland közelében, az elsők között felismerve a motorbenzin jövőjét. 405 éve született Jean de La Fontaine, francia író, meseíró. Aztán 195 évvel ezelőtt az az amerikai gyógyszerész, akinek a neve azért maradt fent az utókor számára, mert a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb üdítő italának a receptjét alkotta meg. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben, ugye nem kell kijelentenem, hogy melyik üdítőitalról van szó, ami a 195 évvel ezelőtt John Pemberton munkásságát dicséri. 98 éves lennem a Kassa Ilona, Kossuth Díjas magyar színésznő, Zanna Józsefné, Zanna Döglégy Zoltán anyukája, tavaly hunyt el, majd később megemlékezünk rá egy kis Harry Potterrel, mert egy kiváló szinkron színésznő volt. 88 éve született Koncz Gábor, Kossuth Díjas magyar színész, a Dunai hajós. 83 éves lenne Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas jazz zeneművész. Ma ünnepli a 75. születésnapját Angelica Houston, az Addams Family-ből Kevin Bacon, a Péntek 13-ban debütált, és egy másik 13-as film, az Apollo 13 is sikeres volt a számára, 68 esztendős tehát ma. 28 esztendős Jaden Smith, Will Smith és Jada Pinkett Smith fia a Föld után című filmben játszott, és a karate kölyökben, annak az újabb verziójában. És ha már ilyen sztár csemeték, színész csemeték, akkor lenne még egy, akinek ma van a születésnapja. Igen, ő Maya Hawke, Ethan Hawke és Uma Thurman leánygyermeke, és a Stranger Things rajongók tudják, hogy a sorozatban Robin Buckley-t alakította. A harmadik évattól van egyébként főszereplőként a Stranger Things-ben. 28 esztendős lett ma Maya Hawke, Ethan Hawke és Uma Thurman lánya. És 70 esztendős Christians, az énekesre például a 80-as évekből e zene kapcsán emlékezhetünk el.

0: Russell Christian 70 éves ma, és 64 éves az az énekesnő, akiről ha tudtam volna, hogy ma ünnepli a születésnapját, tegnap reggel ugyanebben az órában nem játszom le ezt az egyetlen egy dalát. Joan Osborne és a 90-es évek közepe, a One of Us-szal. Van 4 éves lett. Boldog születésnapot kívánunk neki is. Neki pedig boldog névnapot.
1: Boldog névnapot. Boldog névnapot.
2: Köszöntjük Ellák nevű hallgatóinkat. Az Ellák férfi név nem rokon az Ella női névnek. Attila hun uralkodó fiának Ileknek a nevéből származik helytelen olvasatban. Rokon nevei Jelek és Üllő. Legismertebb tulajdonosai a névnek Attila hun uralkodó fia, Enzsöl Ellák katolikus pap, és természetesen ön kedves Ellák, aki a rádiót hallgatja.
0: Megvan, ugye? Egyes szám, nem többes szám. Ön kedves Ellák, aki a rádiót hallgatja. A Lizák már többes szám, az Eperkék is többes szám, és az Edgárok is többes szám. Na, Amperdoki, akkor ez csak most neked, mert a múlt héten volt egyébként a csávó születésnapja.
3: Kicsit nyúzottnak tűz, Edgár.
4: Tényleg? Így már jobb?
0: Hát persze, hogy jobb, és jön az áporeső. Már csak azért is, mert tényleg jön az áporeső. Szemerkélő esővel kezd Debrecen. Július 8-án, amikor a Lizák is ünnepelnek, például ő a záporeső előadója.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, rengeteg munkája van, alig maradt szabad ideje, fontos pénzügyi kérdésekben kell döntenie. Bika, munkaterületén nagy kihívás várja, aminek bátran néz elébe, sőt, a sikerélmény tovább lelkesíti. Egy hirtelen jött utazás csodálatos kikapcsolódást és szórakozást ígér. Ikrek, pénz adódik váratlan helyről, megpróbálkozhat most, amíg a bolygók támogatását élvezi, a tőzsde világában kalandozni. A szerelem folyamatosan jelen van az életében. Rák, határozottan küzd minden céljáért, és ez jó, mert így rendkívüli eredményekkel büszkélkedhet, pozitív kisugárzása magával ragadja a környezetét. Oroszlán, számos környékbeli rendezvény vonza önt, barátaival el is tervezi, hogy néhányat felkeresnek. Szűz, az ország más vidékein vagy külföldön kutat lehetőségek után lehet, hogy elutazik különböző meghallgatásokra és beszélgetésekre. Mérleg, otthon a felújítása egy időre elakad, de kis türelemmel mindent elsimíthat. A kényszerű szünet jó arra, hogy eltöprengjen az esztétikai és a használhatóság gazdaságossági arányain. Skorpió, ön újra végig gondolja utazási terveit. Nehéz a választás, mert az álmokról sosem könnyű lemondani. Nyilas, ön a legjobb szerelmes és egyben barát is. Fontos, hogy megnyílhasson és nyugodtan kitárulkozhasson a párjának. Vak, feltöltődik energiával és sikeresen végez minden feladatot. Tudása és tapasztalata bölcsességgel párosul. Bízandő, különösen jól érzi magát, karrierje fontos szerepet tölt be az életében, és pénzügyek terén is elégedett lehet. Kreativitása a csúcson van. Alak, feltöltődik erővel és minden jó dolog koncentrálódik, bármilyen vállalkozásban, munkában sikeres lehet.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is, lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!

0: Na, meg volt a reggeli torna, intim torna, illegál, és az örökké. Hát az intim tornával folytatjuk mindjárt, mert hogy adunk hozzá zenét, meglehetősen intim volt annak idején az LMFAO dala, és még inkább a hozzá készült videóklip. Nem szeretném emlékeztetni önöket retfú csípő mozgására abban a szexi kis fecskében, de gondolom tudják, hogy mi következik mindjárt a Best FM-en. Na ja, közlekedési információk. Itt vannak a legfrissebbek. Azt írja Betty, hogy a Szabó Kálmán utcában éles a trafibox, ez így is van. Viktor volt az első, aki ma reggel jelentett erről. Aztán Kálmán szinte egy időben érkezett Majával, mind a ketten a Mák utca környékén járnak, na, aztán csak nem köszöntetek egymásnak, és a Mák utca, akkor Mák utcai trafibox, ami szintén aktív. És aktív a DKV felújító gárdája is, hiszen folytatják a villamospálya felújítási munkálatokat, már a harmadik ütemmel, reméljük hamarosan kész lesznek. És továbbra is terelő útvonalon a 39-es autóbusz, május 20-ától, hiszen közműépítési munkák miatt teljes szélességében lezárták a szepesi bekötő utat. Volt, amikor engedik, volt, amikor nem. Egy a lényeg, hogy a 39-es autóbuszok, 39-es, mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek. Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: 7 perccel, 7 óra előtt ideje, hogy bemelegítsük a csípőinket is. Az ütem, a ritmus, a tempó, pó, pó, pó, a város ritmusa. Ez a Best FM, ez pedig az LMFAO, a 104,6 MHz-en. Yeah. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

0: amit már régebb óta kedvelünk. Gyere kicsi, gyere! A Zsifo cirkusszal és Szírot a Jennyvel!
1: Asszom már vártom rá öreget, oly szép, oly mond, és én majd...
0: És egy kis Adams Family hangulat! MC Hammertől most kivételesen ez a dala érkezhet.
2: Lehet, hogy itt van az...
0: Vajon melyik lesz a dal? Mutatom. Hát ez lenne. Hol is van? A részlet majd később érkezik. A dal pedig, amit szerettem volna bemutatni, hát az ez. És igen, tudjuk, hogy ki ünnepli ma a 74. születésnapját. A matriarha. Az Adams Family. Egyik feje, hát a női feje, akit hamarosan köszöntünk Debrecen kedvenc rádiójával.
3: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medenceáruházban. Aqualing medenceáruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
7: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
8: Munkahelyet váltanék. Nem tudsz valami jó lehetőséget?
9: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
8: Miért éppen nálatok?
9: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
8: Hol jelentkezzek?
9: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
10: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők, nagyon amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
11: Van náluk minden vajon.
10: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festék, higító, díszlét, tapéta. Kell ennél több neked még ma?
11: Egy utazás is jó lenne.
10: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól tele.

0: kérdéseket feltenni és véleményt is megfogalmazni. A szervezők szerint fontos, hogy a helyiek hiteles információk alapján alkothassanak képet a kialakult helyzetről és annak várható hatásairól. A lomtalanítás szabályainak betartására figyelmeztetik a lakosságot Hajdú-Biharban, terült ki a haon.hu cikkéből. A debreceni közterület felügyelet például arra hívta fel a figyelmet, hogy a lomokat kizárólag a meghirdetett időpontban és a kijelölt módon szabad kihelyezni a Civisvárosban. A szabályok megszegése esetén bírságra is számíthatnak az érintettek. A cél, hogy a lomtalanítás rendezett körülmények között történjen, és ne alakuljanak ki illegális hulladéklerakók. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdú-Bihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdú-Biharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdú Press cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló dömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál.
1: 20 fokkal kezdünk. Mennyi lesz ma napközben, és hogy milyen idő várható a következő napokban, arról meghallgatjuk még Dánielt.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
1: A sivatagi meleg ide Debrecenbe még nem tér vissza. A győ hőkupola, legalábbis egyelőre, mert hogy...
0: Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: Ma is készüljenek esőre. Már most a reggeli órákban is szemerkélt 6 óra előtt néhány cseppet elkaptam én is. És lehet, hogy most újból velekezd majd 500-540 és 39-33 104-6. Ez a szerda reggel a Best FM-en, ahol 10 évre megyünk vissza, mert hogy...
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: Pontosan 2016. júliusában ismerhettük meg az urat, akit úgy hívnak, hogy Regen Ball Man. Ez pedig a legnagyobb slágere a Best FM-en. 8 perccel 7 óra után. A Human. Jó reggel, Debrecen!

0: Take on Me, a 80-as évek, a Norvég AH-val a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Július 8-án, szerdán, 4:08 után 3 perccel. Hát szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugyanúgy, ahogy tegnap, borongósan indul ez a mai nap. És hát tudjuk a végén mi lett? Semmi. Passzulj se az esőből. Hát ma azért már szemerkélt reggel, és most teljesen összefüggő a felhőzet a fejünk fölött. Persze ez nem jelenti azt, hogy napközben nem süthet ki a nap, de azért számíthatunk futózáporra, zivatarra is. Tegnap is ígérték, aztán tényleg semmi sem lett belőle. Na, szóval július 8-a. Két történelmi esemény, az egyik sportvilágtörténeti esemény, a másik meg egy magyar, hát internettel kapcsolatos esemény. Kezdem utóbbival, 23 éve indult a magyar Wikipédia. 2003. július 8-án, ezért ma van a magyar Wikipédia napja. 1990-ben pedig labdarúgó világbajnokságot tartottak ezekben a napokban, ugyanúgy, ahogy idén is. Akkor Olaszországban volt a VB, 1990-ben, és képzeljék el, akkor pont ezen a napon Németország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, pontosabban Nyugat-Németország, az NSK válogatottja, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte Argentínát. A világbajnok, akinek ez a harmadik VB címe lett 90-ben, Nyugat-Németország, az ezüstérmes Argentína, a bronzérmes Olaszország, és a negyedik helyezett pedig Anglia. És hogy mi van idén? Ó, szegény németek! Hát meglepetésre már a legjobb 32 között kiesett a 26-os világbajnokságon, amikor büntető párbajban alulmaradt Paraguayjal. Paraguayjal szemben? Ó, de durva ez. Hát főképpen a német szurkolóknak. Szóval hamarosan negyeddöntők, holnap után. Szó lesz majd a labdarúgó világbajnokságról még a későbbiek folyamán. Most érkezik G-Po Circus és Szírot a Jennifer. Közben érkezik az eső is. 7:50 előtt ez a gyere kicsi gyere. Debrecen zenei kedvencei között a 104,6 MHz-en.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Az légy, aki van. Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
7: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11 a Kawasaki teszt hétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
8: Sziasztok, én Lukás vagyok, ami szól az a tankcsapda, amit hallasz, az a Best FM.
9: Itt lakom, látod, ez az a ház, kevés a luxus.

0: Itt lakom, látod? Ez az a ház, Darabos utca 35, a Best FM székház, hát itt élek. Hétköznap rengelett a 6-tól 10-ig, és nagyon nem látok innen, maximum a Péter fiáig. Az emlékmúzeum hátsó falát látom, meg a pláza hátsó bejáratát. Nem mondjuk azt pont, nem, meg itt akarja. Az emlékmúzeum, szóval addig látok, és látom, hogy elkezdett szemerkélni az eső. Hát valahol már ennél erőteljesebb. Zsófit olvasom, hogy Lacikám, náladok még nem esik? Hát Vámospércsen szépen elindult. Ó, nálunk is csak ilyen kis csendesen, komótosan. Szóval szemerkélő esőre és aktív trafiboxra számíthatunk. A Szabó Kálmán utcában és a Mák utcában is, csak óvatosan. És csak a Best FM kérdezi az egyik hallgatónk, hogy mi van a Vágóhídon, miért áll a Vágóhíd? Ancsa, hát miért áll a Vágóhíd? Nem tudom, más még nem jelezte. Lehet, hogy csak alacsonyabban van már az inger küszöböd. Ha valakinek van magyarázata erre, hogy miért dugult be a Vágóhíd, várom. A telefonszámomat jól ismerik, és az SMS Viber számomat is. De mondom egyébként 500-540 és 30-933 104-6. Na, kivel folytatjuk? Mondom már is, ezt is. Morticia Adams-el, az Adams Family, hát, főnök asszonyával, már ami Angelica Houston-t, Alehika Houston-t, a hőlük a Houston-t, vagy Angelica Houston-t illeti, nem is tudom, hogy kell mondani a nevét, az biztos, hogy a mai napon ünnepli a 75. születésnapját az amerikai színésznő, úgyhogy jön is egy kis Adams Family hangulat.
1: Lehet, hogy itt van a szekrényben.
2: Nem hinném.
1: Nicknek bácsi téli ruhái. Nicknek bácsi nyári ruhái. Nicknek bácsi.
0: Angelica Houston és az Adams Family. Na meg MC Hammer, az megvan, ugye, hogy MC Hammer énekelte az Adams Family mozifilm betétdalát.

0: jutott eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A test ellen kétféleképpen lehet vétkezni. Kicsapongással, vagy gyáva, hiú és sértődött aszkézissel. Egyiket sem bírja, dacosan és végzetesen felel mindkét sértésre. A test csak az őszinteséget bírja.

0: Maradok távol.
1: Maradok távol, mondja a német labdarúgó válogatott. Már ami a döntőket és a finálét illeti. Egyébként egy hét múlva, jövő hét vasárnap véget ér a labdarúgó világbajnokság. Ebben az órában focival kezdtük, és focival is zárjuk a Best reggelt. Azért az milyen durva, hogy nem a labdarúgó mérkőzések eredményeiről hangos a sajtó, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnökének Belgium felé való izengetésétől, meg a FIFA felé való izengetésétől. Mint ismeretes, 4-1-re nyert a belga labdarúgó válogatott az Egyesült Államok ellen, és hát tudjuk azt is, hogy mi lett ennek a következménye, ami a felső vezetést illeti. Ami a tegnapi napot, Argentina 3-2-re legyőzte Egyiptomot, Svájc 0-0-át játszott Kolumbiával, és holnap már a negyeddöntők következnek. Franciaország, Marokkó, pénteken pedig Spanyolország, Belgium, és a negyed döntőké lesz a hétvége, Norvégia, Anglia és Argentina, Svájc, és egy hét múlva, tehát vasárnaphoz egy hétre pedig véget ér a labdarúgó világbajnokság. Tudják, az összejövetel, amelyet 1990-ben a német labdarúgó válogatott nyert meg, hát idén nem fog, sőt elég csúfosan ért véget a karrier a VB-n. Ez is a 90-es évek Heavy D-vel és a The Boys-zal. No meg! Az évtized egyik legjobb muzsikájával. 9 perccel 8 óra előtt a Best reggelben. Figyelem, hamarosan villámvoks érkezik a 104.6-on át.

0: Csak hogy jó kedved legyen a borongás idő ellenére, és csak a Best FM-en. Hát jó kedvünk is van, írják a Sziget közt online hallgatók. Borús az idő, a Duna mellett, de a lelkünk derűs. Köszönhető nektek. Ó, Best FM, hát mi más? Elő a telefonokkal, itt a villámderbi, Mary J. Blige-gyal. Family Affair című dalával. Kedves Duna mellett hallgatók, nyugodtan szavazhattok ti is, ha erre a dalra szeretnétek, akkor várunk egy egyest, ha pedig erre... A nyár egyik legjobb újdonságára, az Another-től Talk to You, akkor egy kettesten. De küldhetünk egy nagy zenei kedvencet Debrecenből. A rock fővárosából, mert amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek, és most nem az előző tankcsapda dalra gondolok, amit még az előző órában játszottunk, hanem a zöldre, a bíborra és a feketére. Ez lesz ma reggel a hármas.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.

0: kisebb vagyon.
1: Van náluk minden vajon.
0: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festék, higító, díszlét, tapéta, kell lennél több neked még ma?
1: Egy utazás is jó lenne.
0: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól tele.

0: Monostorpályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: A megbízható alap.
3: Reklámot hallottak.
4: Nyári razziát indítanak Hajdú-Biharban. Diplomát vettek át az egészségtudományi kar végzősei. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdú-Biharban a nyári szezonban, adta hírül a Hajdú Press. Az adóhatóság munkatársai elsősorban a szezonális vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, strandokat, fesztiválokat és piacokat vizsgálják. Az ellenőrök a nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályossága és a pénztárgépek megfelelő használata mellett az áruk eredetét is ellenőrizhetik. A razziák célja a jogkövető vállalkozások védelme és a szabálytalanságok visszaszorítása, fogalmaztak. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Verszegi Gábor, a NéBIH mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
5: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődő őknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeik.
4: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. Ünnepélyes diplomátadót tartott a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara, tudósította a hírek.hu. A végzős hallgatók sikeresen lezárták tanulmányaikat, így mostantól diplomás egészségügyi szakemberként kezd

0: beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak.
1: Bár a szemerkélő esővel indul, a mai nap is 19 fok van jelenleg Debrecen belvárosában, azért öntözni, locsolni ma is kell. A hírekben szó volt erről, és most legyen szó annak a végén a várható időjárásról.
0: A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: Köszönjük, Dani! Na, mit tippeltek? Hazai rock himnusz, amerikai vadonatúj sláger, vagy mindig Amerika és egy kis soul R&B kedvenc, vajon mivel folytatódik a hírek után? Július 8-án, a szerda reggel.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hát egyrészt majd játékkal, mert játszunk Sus Park belépőkért. Na meg, valóban a magyar rockzene egyik legfontosabb és legismertebb himnuszával, debreceli vonatkozás, a nagyszerű Cserháti Pityi írta. Ez a P-box eredetileg, és 82-ből a zöld, a bíbor és a fekete. Keresnek, illetve annak a feldolgozása a négy rock tenorral és Deák Billel kiegészítve.

0: Ébredj ránk! Ez a Best Reggel sok zenével és friss hírekkel.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, spark.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: A best reggellel.
2: Örül az apróska lelkem, hogy azért sokaknak bejön a dal, ami a nyár egyik legnagyobb klub slágere, és a Best FM-en a szerda reggelben szerepelt a ma reggeli villámvoksban. Another 54 Ultra és a Talk to You. Na persze, hát nem volt egyszerű dolga, amikor tényleg egy magyar rock himnuszt állítunk vele versenyben, ami egyébként Radics Béla emlékére született, a tragikusan fiatalon elhunyt gitárkirály emlékére írták Cserháti Pisti és Sáfár József, ugye Pandora's Box, P-Box, és ez egy újabb verziója volt, nem a 82-es természetesen, Deák Billel és a rock tenorral. És ma reggel ez nyert, hát ez lett az első. A villámderbiben a zöld, a bíbor és a fekete, és hát akkor maradt a harmadik hely Mary J. Blige-nak, akinek a Family Affair című dalával folytatjuk mindjárt szerdán, július 8-án. Ellák, Liza, Eperke és Edgar nevű kedves hallgatóink névnapján. Szóval nem lesz ma Family Affair, mert hogy amikor iskola időszak van, és a család apraja nagyja együtt igyekszik a munkahely irányába, akkor hát szokott belőle affér lenni, meg kis vita, hogy apa, ne erre szavazzunk, hanem arra. Hát most tisztán szavazhattak az apukák és az anyukák, mert a gyerkőcök még otthon pihennek, nagyon helyes. Ez a nyári vakáció, ez pedig a harmadik helyezett. Játszunk is! Remélem felébredtek addig, srácok. A SUS-ba lehet nyerni páros strandbelépőt. Hamar

0: Mystical Magical Benson Boonttól a Best FM-en készen állnak az idei nyár egyik legnagyobb csobbanására. Varázslatos lesz. Legyen szerencséjük. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket! Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
3: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastic. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
4: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
6: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
5: Miért éppen nálatok?
6: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
5: Hol jelentkezzek?
6: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
0: Hogy mihez kell nagy szerencse? Szerda reggel? Most kérem ahhoz, hogy megnyerjék a 2 darab egész napos strandbelépőt 8000 forint értékben. Debrecenben a Kalocsa utca 5 szám alatt található a SUS Strand és Játszópark. Korlátlan élmény, végtelen játék egész nyáron. Úgyhogy a nyári vakációban is irány a SUS, ahol 15 darab jacuzzi, 1000 négyzetméter vízfelület fűtött medencék, 5000 négyzetméteres szabadtéri játszópark, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, óriás csúszda, kalózhajó, kalózcsata, vízes akadálypályák, bázisugrák és népszerű habpartik, és valami nagyon népszerű, ez lesz a mai kérdés, nem csúszda és nem is medence, mégis a legkisebbek egyik legnagyobb kedvenc helye a SUS-ban, és gigantikus. Na vajon mi lehet az? Oké, nyilván minden gigantikus, de hogy konkrétan ez, ami nem is csúszda, nem is medence, és a legkisebbek kedvence. Sorsolás az óra végén.
7: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.

0: olyan kis könnyed, olyan kis finom, szóval olyan so easy. Ez volt egyébként a dal címe a Best FM-en, a szerda reggelben Olivia Dean-től. Nem akarom elrontani a hangulatukat, de elég sok válasz érkezett az 20 park játékával. Viszont az egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány volt ebből jó. Hogy segítsek? Tudom, hogy nem egyszerű a ma reggeli. Szóval azt mondtuk, hogy nem csúszda, nem medence, nem is víz, hanem mondjuk azt, hogy szilárd halmazállapotú, és a gyerekek nagy kedvence a szuszban. Jó, többet nem segítek, meg gigantikus, ennyit még mondok. Na meg azt, hogy kik ünnepelnek ma névnapot, ne feledkezzünk el róluk, bár az Ellák nevű kedves hallgatónkból biztos, hogy jóval kevesebb van, mint mondjuk a Lizából, ezért miután az Ellák nevű kedves hallgatónkat köszöntöttem, kihegyezzük a játékot, mint a névnapi köszöntőt a Lizákra, hát belőlük csak többen vannak.
1: Köszöntjük Ellák nevű hallgatóinkat! Az Ellák férfi név nem rokon az Ella női névnek. Attila hun uralkodó fiának Ileknek a nevéből származik helytelen olvasatban. Rokon nevei Jelek és Üllő. Legismertebb tulajdonosai a névnek Attila hun uralkodó fia, Enzsöl Ellák katolikus pap, és természetesen ön kedves Ellák, aki a rádiót hallgatja.
0: Ön kedves Ellák, már ha a rádiót hallgatja, és már ha van ilyen, jelentkezzen, meggyőzzen arról, hogy van értelme Ellák nevű kedves hallgatókat köszönteni ma. A Lizákból tényleg többen vannak, hivatalosan két névnapjuk is van egy esztendőben, egyébként a Liza az Erzsébet önálló becéző formája, és a saját nevük napja az július 8-a, tehát a mai nap, és a november 25-e. Jöjjön három híres Liza, vagy Liza, kinek hogy tetszik jobban? Liza Minnelli! Money. Ő a kiváló énekesnő, színésznő is ma ünnepli a névnapját. Aztán emlékeznek még a 90-es évek második felének Brit Dance pop együttesére? Úgy hívták őket, hogy Stan.

A Steps énekesnőjét Lisa Scott Lee-nek hívták, és hát őt is így hívják Lizának, mégpedig Liza Stanfieldnek, úgyhogy kedves Lizáink, Lizikék, legyen boldog a napotok, ezt kívánja Best FM, és csak a jó zenék, a 104,6 MHz-en.

szerencsére talán hallották a szerda reggelben, végre süt a nap, vagy legalábbis próbálkozik 10 perccel 9 óra előtt. Jóval hamarabb bekerült a Trafibox a Kalitkába, a Szabó Kálmánon és a Mák utcában. Na nézzük, hogy miből lesz a cserebogár, pontosabban miből lett a cserebogár. Gangsta Döglégy Zoltánnal és a Kartellel folytatjuk, és hát ugye az ősökkel, aminek részben aktualitása is van ma. Gangsta Döglégy Zoltán apukája Zana József művész úr volt.

0: Az anyukája pedig Kassai Ilona. Kossuth-díjas magyar színésznő. Zana Józsefné született Kassai Ilona, aki pont 98 évvel ezelőtt született. És hogy miért pont Harry Potter Kassai Ilona kapcsán? Hát kérem, ezért.
1: Hú, sikerült. Rondán nézett volna az öreg meggalagony, ha elkésünk. Nagyon szépen csinált a tanárnő.
2: Örülök, hogy elnyerte a tetszését, Weasley. Az lenne a legcélszerűbb, ha Potter urat vagy magát zsebórává változtatnám. Akkor legalább egyikük pontos lenne.
1: Eltévedtünk.
2: Térkép szeretne lenni? Anélkül nem találják meg a helyüket?
0: Ó, az egyik legjellegzetesebb magyar szinkronhang, drága Ilona néni. Ott fenn a mennyországban. Boldog születésnapot kívánunk Zolika nevében is. Zolika imádta az anyukáját és az apukáját is. Gangsta a Zoli és a Carter. Néhány jó dolog az erdő reggelben. Jó dolog az is, hogy végre süt a nap. Úgyhogy napsütés, jó hangulat és a Best FM. Csak is a 104,6 MHz-en.

0: Aztán miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: Na haladjunk mi is tovább, 9 óra van, zárjuk el a játékot. Ma reggel tétje a szusz játékát illetően 2 darab egész napos strandbelépő volt, és én vártam, nagyon vártam azt a kulcs szót, amelyet sokan nem írtak meg. Oh, pedig ezt kellett volna. Gigantikus homokozó. Homokozó. Tetszenek érteni? Hát ezt nem olyan sokan írták. Egy biztos, Mónika, igen, úgyhogy gratulálunk. Kerekes Mónika, tiéd lett a 2 strandbelépő. Jó csobbanást kívánunk a Swiss Parkban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: New Religion. Baby Rexától és a Faithless-től, az újdonságok mellett réges-régi nagy kedvencek. Például a szubjektív top 3 a Depeche Mode-tól. Fletch, Andy Fletcher emlékére, aki 6 éve májusban hunyt el. Ó, nem csak 4 éve, de 65 éves lenne a mai napon. A Depeche Mode együttes tagja volt. És ha már emlékezés, akkor a 80-as éve.

0: Érkezik majd a szuper zsaru.
1: És?
0: Hát, ha hiszik, ha nem, ennek a film részletnek és zenének is lesz ma egy aktualitása.
2: Fokozott rendőri ellenőrzések Debrecenben, új orvosokat avattak az egyetemen, változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a Dehír. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A hatóság közölte, hogy a hasonló akciók a jövőben is folytatódnak a város különböző pontjain. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Újabb orvos generáció tett esküt a Debreceni Egyetemen, írta meg a hírek.unidep.hu. Az általános orvostudományi kar diplomosztó ünnepségén a végzős hallgatók hivatalosan is orvossá váltak. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a most végzett 93 szakemberre jelentős felelősség vár, hiszen tudásukkal és hivatástudatukkal emberek egészségét és életét szolgálják majd. Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai orvosképzésben. Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.unidep.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyert el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unidep.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 2019-es Dance Monkey előadát hallották, Tony Watson-t, azaz Stones and Dight, aki mostanában David Guetta-val és Teddy Swims-szel ostromolja a slágerlistákat.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt, a best reggellel.
0: Ébredjük együtt. Július 8-án szerdán is jelenleg 20 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet. Nem lesz ma forróság. Az előbb még egy fél órával ezelőtt úgy tűnt, hogy a nap győzedelmeskedik az esőfelhők felett, de a jelenlegi kép egyáltalán nem ezt mutatja. Ugyanis eső, zápor, zivatar számíthat Debrecen, bármikor érkezhet, és napközben pedig hát 30 fok alatt marad a hőmérséklet, olyan 26-27-28, amiért melegebbnek érezhetjük az a rendkívüli párásság, ami nyilván a futó zápor zivatar hát még jobban erősíteni fog. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Az óra végén sorsoljuk majd a születésnaposok közül a mai kisangyal Málás Oreo torta nyertesét, nevezni még most is lehet, de nem az előbb említett telefonszámokon, hanem kizárólag a bestfmdebrecen.hu oldalon. Na és akkor egy születésnapos, 65 éves lenne, mondjuk azt, hogy egy kis DM történelem következik. Itt most nem az itt vagyok önmagam, itt vásárolokra gondolok, hanem a DM ebben az esetben a Depeche Mode rövidítése. A 80-as évek elején alakult az angol popformáció, kezdetben öten voltak, Dave Gahan, Martin Lee Gore, Andy Fletcher, Alan Wider és Vince Clark. Először Vince Clark vált ki a csapatból, és megalakította a Jezút. 95-ben Alan Wider is távozott. Maradtak hárman, Dave Martin és Fletch. De sajnos utóbbi sincs már közöttünk. 65 éves lenne ma Andy Fletcher, a Depeche Mode együttes tagja. 4 éve, 2022 májusában. Na akkor hagyta itt a földi világot, viszont a muzsikáival továbbra is velünk marad. Itt a Subjektív Top 3 a Depeche Mode-tól. A harmadik a Personal Jesus.

Andy Fletcher 60 éves volt, amikor elhunyt 4 évvel ezelőtt. Ezen a napon lenne 65 esztendős, hát már csak duó a Depeche Mode, de még mindig töretlenül folytatja Dave Gahan és Martin Al Gore, ez pedig a Subjective Top 3 number.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Ha kell a plusz energia.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
4: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
5: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású driftfesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.

0: ettől aztán garantáltan fülig ér a szájuk a borongós idő ellenére. És Tom Jones-t hallották, és egy igazi, könnyű zenei, remek művet. Hát, ami most következik, attól is fülig fog érni a szájuk, főképpen a velünk, velem együtt emlékeznek arra az időszakra, amikor a 80-as évek elején a Meteor moziban az első 8 sorban 8 forintba került a mozijegy, és annyira függő voltam, főképpen attól a filmtől, ami mindjárt érkezik, hogy még vége sem lett az aktuális vetítésnek, már megvolt a következőre is a jegyem. Volt, amikor zsinórban háromszor néztem meg. Bocsánat. Ez egy igazi coming out volt, hát ma már nem vagyok annyira mozifüggő, zene inkább, de azért imádom a filmeket, és imádtam azt a vígjátékot, amelynek az egyik főszereplője a nagyszerű Terence Hill volt. Ekkor Bud Spencer nélkül. A társa az az amerikai színész volt, akit láthatunk a Most és mindörökkében, a Piszkos 12-ben, a Nyugaton a helyzet változatlan című filmben, a Poseidon katasztrófában, és mondjuk a Konvojban, na meg a Szuper Zsaruban 1980, Szuper Zsaru Ernest Borgnine-nal, aki 14 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. Azaz Willy Dunlop őrmesterrel, akinek a szerelme Rosie LaBouche volt. Megvan, és a Szuper Zsaru áll.
1: Fékezz! Fékezz! Megbolondultál, mire volt ez jó?
2: Hogy elnerüsd az elefántokat.
1: Milyen elefántokat? Ezeket. Honnan tudtad, hogy ezek előttünk fognak átmenni? Én nem láttam őket, tehát te sem láthattad.
3: Nem tudom. Intuíció.
1: Tényleg? Na és most ki fog átmenni előttünk, ha? Rajta működtes tovább az intuícióda. Gyerünk.
3: Nem tudom.
1: Az apácáknál egyszerre kihagyott. Igaz?
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM.

0: Ken Sharp, és tényleg a 90-es évek legjobb dala, nekünk nagyon tetszik Anitának, és nekem is. Anita közben megérkezett a You után, te következel, szerbusz, és természetesen a születésnapi torta sorsolás.
1: Hát, vagyis fokozzuk itt a jóságokat, tényleg Ken Sharpot nem lehet megunni.
0: Nem bizony. De milyen durva, hogy egy igazából népszerű dala van, a tipikál egy kis lemezes előadó.
1: Csapját. Igen, sok ilyen volt annó.
0: De hogy ez egy örökérvényű remek mű.
1: Tehát... Igen, valaki csak így egyszer kapott el az iklet, de az egy egész életre szólt, hiszen tényleg olyan örökzős slágerek lettek belőlük. Na, kezdjük akkor a születésnaposokkal. Molnár névezen Dévát Bettike köszönti a legdrágább uncsiát, Zagyva Bálintnét Fia Tibor nevezte be, Franciskán. Ez egy település, vagy ez egy utca, nem tudom, Laci.
0: Hirtelen nem tudom, településre nem tudok ilyenről, de lehet.
1: Szóval, hogy ott köszönti Dorina és Regina.
0: Franciska utca lesz.
1: Zagyva Bálinit, Kozma Lajost, a Volt Alaszka Kft. Dolgozói köszöntik akár egy születésnapi tortával, és kívánnak neki nagyon jó egészséget. Havrilla Hunor ma lett 10 éves hosszú pályában, és üzenik neki, hogy élvezze ki a hétnek minden percét, hiszen foci tábor van jelenleg. Hunor imádja a focit, és hogyha nem nyer tortát, akkor marad a várakozás hétvégéig, mert akkor egy 3-as szülinapot ünnepel majd a család. Bojtárné Budai Andrát a szülei köszöntötték, Székely Ernő Kristóf ma lett 6 éve, szülei nevezték. A 4 éves Mészáros Olivia is nyerhet nálunk tortát, hogyha ő lesz a szerencsés. Egy kis lovas királylány, ezt írta róla a családja. Jónás Balázs ma tölti a 15-et. Kovásnyi Júliát, a Vértes Reál dolgozói köszöntik Léta Vértesen a kedvenc munkatársakat. Munkatársukat nagyon szereti a virágokat, és hát a tortát is. Bartó Korsolyát mama és papa köszönti a 11-en. A családtól egy nagyon klassz ajándékot kapott.
0: Na!
1: Nem találod ki, Laci?
0: Nem, biztos, szesz.
1: Egy afrikai nyaralás.
0: Ne.
1: De. Hát
0: ez tényleg klassz ajándék.
1: Most lennénk a helyébe, ugye, Laci? Vagy nem tudom, a te nevedben nem akarok beszélni. Szabó Taladi Zsófiát, Ildi és Zoli nevezték a 7. születésnapjának is tündéri keresztlányukat, Zsófit, Kovács Noémi, Beretyújfalun ünnepel. Ő a Pékség Ásza, nagyon szereti a munkáját, és imádja a Túró Rudit. Zékány Tamást apa köszönti, ünnepel ma Hermeci Lili, aki minden évben együtt van a családjával ezen a napon, és ez ma sem lesz másképpen. Isten éltesen, pici Csajszi, üzeni az anyukád, apukád és a tesód is. Argyelán Zói ma ünnepli a 8. születésnapját Beretyújfaluban. És apa fogja majd felvenni a telefont, jó, Laci, hogy ne lepődj meg, hogyha nem
0: jó,
1: egy kis lányhangot hallasz. Katona Kristóf is ünnepel ma, esélyes a tortánkra ma. Kupás Bercike is, aki egy imádnivaló kis zsivány focista, 5 éves lett, és szerintem nem hagytunk ki senkit, úgyhogy derüljön ki akkor, hogy kié lesz az a torta.
0: Bizony, nem tudom, hogy mennyire van jó kedve egy ilyen napkezdetet illetően, de ezen a szomorkás reggelen többen elmondhatják magukról, hogy nem ilyen időjárásra számítottak.
2: Halló.
0: Halló, Nagy Norbert?
2: Igen.
0: Hello, Norbi, már a strandon?
2: Még nem.
0: Még nem, de oda igyekszel?
2: Igen, igen.
0: Hát így felnézve az égre Debrecenben, annyira nem lesz szerencsés a mai nap, a végzősök napja az időjárás szempontjából az akvatikumban.
2: Igen.
0: Érintett vagy?
2: Hát, elindultam már arra.
0: Úgy vagy érintett, hogy te is végzős vagy, úgyhogy neked meghívód van a mai jamboree-re.
2: Igen.
0: És remélem jó vastagon bekented magadat naptejjel.
2: Hát, szerintem ma nem szükséges.
0: Hát persze, hogy nem. Még jóra jövet azért. Tegnap is így reggel ilyen borongósan indultunk, aztán napközben meg kisütött a nap. Szerintem több százan, vagy nem tudom mennyien izgulnak most ezért a nagyerdei strandon, hogy hát csak süssön reájuk a napsugár, és még lehessen jó csobbanni, hiszen ez a ti ajándékotok a sikeres érettségiért.
2: Igen.
0: És sikeres volt?
2: Sikeres volt, igen.
0: A család nagyon izgul, érted. Egyrészt azért, hogy sikerüljön az egyetemre felvételt nyerned. Pontosan hova?
2: A Debreceni Egyetem informatikai kar.
0: Informatika! Egy kocka ember itt a vonal végén. Bocsánat, nem akarok ilyen sztereotípiákat alkalmazni. Sikerüljön, jó? A ponthúzás az most is a kampuszon lesz?
2: Úgy tudom, egy nappal előtte.
0: Akkor lehet a kampuszon már majd ünnepelhetsz.
2: Igen, igen.
0: Meg a hétvégén is, amikor buli készül.
2: Hát igen.
0: Meg ma is, amikor igazából a születésnapod van.
2: igen.
0: Úgyhogy ha az időjárás szempontjából nem is szerencsések a végzősök a Nagy-Erdei strandon, a születésnapi torta sorsolást illetően te vagy Nagy Norbert Bence a legszerencsésebb.
2: Köszönöm szépen.
0: Szevasz! Szüleid, tesód Nikoletta és Debrecen kedvenc rádiója is köszönt. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best FM.
0: Hát akkor napsütéses szép napot és jó pancsolást nektek ott a fürdőben.
2: Köszönöm szépen.
0: Na, happy lesz, srácok és csajok. Tényleg szurkolunk, hogy azért alakuljon valamelyest az időjárás, és szurkolunk a reggel informátoráért is. Meg is van, hogy ki jön ma, Erdős Kálmán. Kálmi, köszönjük a tegnapit, meg a mait. Tegnap nem sikerült nyerned, ma igen, tiéd a melans pizzája.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És mindenkié a következő zenei összeállítás Debrecen kedvenc rádiójában érkezik majd Rihanna.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Mindig veled.
2: Lakossági fórumot tartottak a Szemkorp ügyében, ellenőrzik a lomtalanítás szabályainak betartását. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lakossági fórumot szerveztek Hajdúszoboszlón a Szemkorp beruházásával kapcsolatban, írta meg a haon.hu. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak a gyár szennyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Emellett lehetőségük volt kérdéseket feltenni és véleményt is megfogalmazni. A szervezők szerint fontos, hogy a helyiek hiteles információk alapján alkothassanak képet a kialakult helyzetről és annak várható hatásairól. A lomtalanítás szabályainak betartására figyelmeztetik a lakosságot Hajdúbiharban, derült ki a haon.hu cikkéből. A debreceni közterület felügyelet például arra hívta fel a figyelmet, hogy a lomokat kizárólag a meghirdetett időpontban és a kijelölt módon szabad kihelyezni a Civisvárosban. A szabályok megszegése esetén bírságra is számíthatnak az érintettek. A cél, hogy a lomtalanítás rendezett körülmények között történjen, és ne alakuljanak ki illegális hulladéklerakók. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdúbihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdúbiharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdupress cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló dömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Az még, aki van.
3: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami. Még dupla viszkivel. Nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.

Rossz jó esleger, ez volt itt a Best FM-en Debrecen zenei kedvencei között, hogyha eddig kellemesen telt a délelőtt, akkor ezután is így lesz. Ez garantálom önöknek a kedvenceket, Tiesto és a Dombisa indul el hamarosan. Akik pedig nem kedvelik a kánikulát, most egy kicsit felfrissülhetnek. 23 fok van Debrecenben, egy kicsit borongósabb az időjárás, és kánikulára ma nem kell készülni, viszont a Szabó Kálmánon igen, méghozzá arra, hogy éles a Trafibox. Katátok adtuk az infót, és ha van önöknek is infója, akkor nyugodtan csörögjenek 500-540-i Szabó Anita vagyok, rádiózunk együtt 14 óráig, itt a 104.6-on.

0: jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, rengeteg munkája van, alig maradt szabad ideje, fontos pénzügyi kérdésekben kell döntenie. Bika, munkaterületén nagy kihívás várja, aminek bátran néz elébe, sőt, a sikerélményt tovább lelkesíti. Egy hirtelen jött utazás csodálatos kikapcsolódást és szórakozást ígér. Ikrek, pénz adódik váratlan helyről, megpróbálkozhat most, amíg a bolygók támogatását élvezi, a tőzsde világában kalandozni. A szerelem folyamatosan jelen van az életében. Rák, határozottan küzd minden céljáért, és ez jó, mert így rendkívüli eredményekkel büszkélkedhet, pozitív kisugárzása magával ragadja a környezetét. Oroszlán, számos környékbeli rendezvény vonza önt, barátaival el is tervezi, hogy néhányat felkeresnek. Szűz, az ország más vidékein vagy külföldön kutat lehetőségek után, lehet, hogy elutazik különböző meghallgatásokra és beszélgetésekre. Mérleg, otthon a felújítása egy időre elakad, de kis türelemmel mindent elsimíthat. A kényszerű szünet jó arra, hogy eltöprengjen az esztétikai és a használhatóság gazdaságossági arányain. Skorpió, ön újra végig gondolja utazási terveit. Nehéz a választás, mert az álmokról sosem könnyű lemondani. Nyilas, ön a legjobb szerelmes és egyben barát is. Fontos, hogy megnyílhasson és nyugodtan kitárulkozhasson a párjának. Vak. Feltöltődik energiával és sikeresen végez minden feladatot, tudása és tapasztalata bölcsességgel párosul. Bízantő. Különösen jól érzi magát, karrierje fontos szerepet tölt be az életében, és pénzügyek terén is elégedett lehet, kreativitása a csúcson van. Alak. Feltöltődik erővel és minden jó dolog koncentrálódik, bármilyen vállalkozásban, munkában sikeres lehet.

0: Köszöntjük Ellák nevű hallgatóinkat! Az Ellák férfi név nem rokona az Ella női névnek. Attila hun uralkodó fiának Ileknek a nevéből származik helytelen olvasatban. Rokon nevei Jelek és Üllő. Legismertebb tulajdonosai a névnek Attila hun uralkodó fia, Enzsöl Ellák katolikus pap, és természetesen ön kedves Ellák, aki a rádiót hallgatja.
1: Július 8-án a szerda délelőttben már is sorsoljuk a mai nyertesünket, és nem csak az Ellákat, hanem az Edgárokat és a Lizákat, és köszöntjük is azt a szerencsés nyertest is, azt a kislányt, akit benevezett az édesanyja a süti sorsolása.
2: Igen, tessék!
1: Halló, halló, Best FM Rádió!
2: Szia!
1: Szia, Fruzsi, hozzád van szerencsém, ugye?
2: Igen, én vagyok a Fruzsina Liza anyukája.
1: Ide írtál nekünk egy 9-est életkornak, ez nem tudom, hogy 9-7-es Liza, jól látom?
2: Hónapos. Nem jól írtam akkor, igen, hónapos.
1: 9 hónapos a te Lizád, és van egy ikertesója is, ugye?
2: Így van, igen, Olivia, meg egy bátyja is van.
1: Akkor 3 gyerkőc teszi boldoggá minden napjaitokat. És hogy áll a sütivel, Liza?
2: Hát már kóstolgatja.
1: Kóstolgatja. Ó, hát akkor az ikertesójával is, meg veletek is, meg a nagy bátyával is mehetnek a melancs cukrászdába, ugyanis ő nyerte meg a mai sorsolást itt a Best FM-en.
2: Ó, de szuper, nagyon örülünk.
1: Mivel telik a napja egyébként az ikerlányoknak?
2: Hát már most másznak, és kezdenek felállni, úgyhogy nagyon mozgékonyak.
1: Akkor hány felé kell figyelned, így összeszámoltad már?
2: Hát, 3 plusz még a férjem.
1: Akkor mindenhol kell, hogy szemetek legyen most ebben az időszakban. Mi gratulálunk a lányokhoz, Lizának kívánunk nagyon boldog névnapot, és a melancsba várnak benneteket egy finom sütikóstolóval.
2: Nagyon szépen köszönjük.

0: Debrecen zenei kedvencei között Manuel és a Voodoo Baba szólt itt a 104.6-on 11 óra van hamarosan. Az Egyetem Sugárúton készüljenek rendőri jelenlétre, illetve a Szabó Kálmánon is éles a Trafibox. Óvatosan a gázpedállal is, ha van, akkor jöhet az útinfo is 500-540. A következő órát pedig a Rednex egykori slágeri nyitja. A 90-es évekből a Katona Joe.
1: Zenék a munkalendületéhez.
2: A munkalendületéhez.
1: Ez
2: a Best FM. A kedvencek rádiója.
3: Nyári razziát indítanak Hajdú-Biharban. Diplomát vettek át az egészségtudományi kar végzősei. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdú-Biharban a nyári szezonban, adta hírül a Hajdú Press. Az adóhatóság munkatársai elsősorban a szezonális vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, strandokat, fesztiválokat és piacokat vizsgálják. Az ellenőrök a nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályossága és a pénztárgépek megfelelő használata mellett az áruk eredetét is ellenőrizhetik. A razziák célja a jogkövető vállalkozások védelme és a szabálytalanságok visszaszorítása, fogalmaztak. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Verszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
4: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
3: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. Ünnepélyes diplomátadót tartott a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara, tudósította a hírek.onide.hu. A végzős hallgatók sikeresen lezárták tanulmányaikat, így mostantól diplomás egészségügyi szakemberként kezdhetik meg pályafutásukat, mintegy 540-en. Az ünnepségen elhangzott, hogy a gondoskodás, az empátia és a magas szintű szakmai tudás egyaránt meghatározó érték az egészségügyben. Az intézmény vezetése sok sikert kívánt a friss diplomásoknak. Jelentős felújítás kezdődhet egy hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
6: Been married long time ago.

0: A zenei kedvence között Erik Eglész és a Red Van és a Don't You Need Somebody szólt itt a Best FM-en, egy igazi nyári sláger, hát nem annyira nyári időben, de délutánra egyébként 26 fokot ígér a meteorológia és napsütést is, úgyhogy nem sokára búcsút inthetünk a borongós időnek. A pollen terhelés viszont ennek köszönhetően jelenleg alacsony, itt kis hazánkban azonban egyre többen küzdenek pollen, poratka, állat, szőr vagy ételallergiával, és a szakemberek szerint ez a szám évről évre növekszik. A nyári időszakban különösen sokan szenvednek a virágporoktól, ilyenkor pedig kimondottan érdemes figyelni a pollen naptárt, szellőztetés helyett inkább eső után levegőztetni, és hazaérve hajat mosni, ruhát cserélni. Az allergia ugyanis nem válogat kor szerint, de a megfelelő kezeléssel a legtöbben teljes életet tudnak élni. Allergiásan is, ma van egyébként az Allergia Világnapja július 8-án. A szakértők pedig arra kérik a szülőket, hogy forduljanak gyermekorvoshoz, hogyha a gyermeknél visszatérő köhögés, gyakori légúti fertőzés, sipoló légzés, horkolás vagy alvászavar jelentkezik, különösen akkor, hogy a panaszok mindenében ugyanabban az időszakban térnek vissza, vagy poros környezetben erősödnek. Az antiallergiás gyógyszerek mellett már biológiai terápia is alkalmazható, hosszú távú megoldást pedig az allergén immunterápia jelenthet, amely fokozatosan hozzászokatja az immunrendszert az allergiát kiváltó anyagokhoz, csökkentve ezzel a túlzott reakciót. Ma van tehát az Allergia Világnapja, itt a Best FM-en pedig már Dr. Péres és Fekete vonat készülődik 4:12 után. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: a megbízható alap.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető vosgépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: Tiszaajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

egy nap van, csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok,

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: Táncolj! Budapest parádé.
1: Velünk repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.
1: A Best

A Best FM Szóla 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel vajon önök milyen nyaralók? Mert hogy többféle nyaraló személyiségtípus is létezik. Van, aki például már reggel 7-kor bakancsot ránt, és estig városnéz, túrázik, múzeumba megy, neki a pihenés az az élményszerzés. Másoknak viszont az a tökéletes nyaralás, hogyha már reggel elfoglalják a napágyat, délután pedig tartanak egy nagy szondikálást. Aztán itt vannak a gasztrokalandorok, akik egy új városban először azt nézik meg, hogy hol lehet a legfinomabbat enni, és persze vannak a fotóvadászok, akik minden naplementét, utcácskát és kávézást is akár megörökítenek. A pszichológusok szerint pedig az sem véletlen, hogy ki melyik típust választja. Aki például egész évben pörkös életet él, az gyakran a teljes chillre vágyik, nyugalomra, még aki sokat ül egy irodában, inkább mozgalmas programokat keres a szabadsága alatt. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy önök melyik nyaraló típushoz tartoznak. A kalandvágyó, felfedező, esetleg a vízpartok szerelmese, az ízek rajongója, vagy éppen a mindenki hagyjon békén, senki ne szóljon hozzám, most egyedül szeretnék lenni, írják meg nekünk. Én szívesen megosztom a többiekkel a forró drót 500-540 SMS Viber 30-933-1046, a Szabó Kálmánon éles a Trafibox, illetve az Egyetem Sugárúton is jelen vannak a rendőrei. A zenei folytatás, Rúzsa Magdi, fél 12 után szól, az elmegyek.

0: A Best FM szól a 104.6-on. Nemrég arról beszéltünk, hogy milyen nyaraló típusok léteznek, ki mit szeret csinálni nyaralás alatt, és ott bejelentkezett egy kedves hallgatónk. Szia, hallgatónk! Kihez van szerencsém?
1: Sokkal legzárban, Ilona vagyok. Azt a nyaraló típust nem soroltad fel, amelyik én vagyok.
0: Na, te melyik vagy, Ilona?
1: Ha így, csettintésbe, reggel egy tengerpartra ki lehetne feküdni, estig semmi gondom nem lenne. De este már hazaludjak a saját ágyomban.
0: Ez érdekes. Hogy lehetne szerinted, vagy megoldottad már ezt valahogy?
1: Nem. Egyszerűen imádok itthon lenni. Nem vágyok fel sehova. Uh-huh. Nekem az, hogy szétszálljak, itt az internet megnézem, gyönyörű. Az, hogy fürdeni, van saját fürdőszobám. Tehát én egy ilyen különleges harmadik típus vagyok.
0: De voltál már nyaralni?
1: Előfordult régebben, igen, most így 60-on túl egy picivel, nem vágyom.
0: Na hát akkor neked egy időgép lenne jó, nem? Tehát, hogy utána hazarepítsen.
1: Igen.
0: Vagyis egy inkább egy ilyen teleportálós cucc, hogy ha ki tengerpartoztad magad, akkor tudjál a saját ágyadba aludni. Köszönöm, Ilona, hogy ezt megosztottad. Biztos sokan vannak még így.
1: Valószínű. További szép napot.
0: Szép napot. Szia.
1: Szia. J-Lo.

A zenei kedvencek mellett egy hideg front is frissítette a levegőt. Itt Debrecenben 26 fok lesz a mai csúcsérték, és 30 fok fölé majd hétvégétől mennek a hőértékek. Jövő héttől viszont majd bejut ismét a kánikula, addig egy kicsit most lájtosabb arcát mutatja a nyár, de azért még így sem lehet okunk panaszra. A következő órában már a zenei kedvencek teljesülnek, én várom a kéréseket, hiszen tudják, kezdünk a déli kivével a hírek után, jöhetnek az üzenetek, a forró drót 500-540.

0: fokozott rendőri ellenőrzések Debrecenben, új orvosokat avattak az egyetemen, változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a Dehír. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A hatóság közölte, hogy a hasonló akciók a jövőben is folytatódnak a város különböző pontjain. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Újabb orvos generáció tett esküt a Debreceni Egyetemen, írta meg a hírek.unide.hu. Az általános orvostudományi kar diplomosztó ünnepségén a végzős hallgatók hivatalosan is orvossá váltak. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a most végzett 93 szakemberre jelentős felelősség vár, hiszen tudásukkal és hivatástudatukkal emberek egészségét és életét szolgálják majd. Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai orvosképzésben. Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.unide.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyert el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unide.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.
2: Célállomás
1: Debrecen.
2: Pozíció
1: 104,3

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104,6 MHz-en. Hello Debrecen, üdv mindenkinek! Ez a Déli Kívánság műsor Szabó Anitával. Hogy mi a dolguk most a következő 2 órában? Természetesen felvenni a telefont, bepötyögni az 500-540-et, és megcsörgetni a Best stúdióját, és elárulni nekem, hogy milyen dalt küldenek, kinek kérik, és mi az üzenet hozzá. SMS-ben, Viberen is várjuk a kedvenceket, 3093-1046. A zenei folytatásban pedig egy igazi retro kedvenc következik. Péter kérte tőlem SMS-ben az ATV Don't Stop című dalát, mert nagyon régen hallotta. Küldi minden bulizós barátjának, akik most hétvégén egy újabb bulit terveznek, szerveznek. No hát ehhez minden jót kívánok nektek, srácok, jön az ATV 99-ből és a Don't Stop.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314 807-es telefonszámot.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel. A déli kívánság műsor szól már javában, fél egy után 3 perccel, ha még nem mondtam. Bubitól jött üzenet. Sziasztok, Bubi vagyok, és Kriszti kolléganőmnek szeretnék kérni egy pörgős számot. Üzeném neki a szomszéd asztaltól, hogy köszönöm, hogy mindig segít nekem, és elvisel. Kedves Bubi, na miért gondolod, hogy téged ilyen nehéz elviselni, vagy így el kell téged viselni? Lehet, hogy Kriszta is teljesen jól érzi magát a bőrében melletted. Úgyhogy én küldöm mindkettőtöknek szeretettel a Technotronic-tól a Pump Up the Jam című dalt.

0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: a hívható telefonszám 500-540.
1: Csókolom, én szeretném kérni a Dash ómamát.
2: Ó, én meg szeretném, hogyha elmondanád, hogy hogy hívnak és kivel beszélek.
1: Én Gyöngyösi Márk vagyok.
2: Szia Márk, nagyon gyönyörű neved van. Merre vagytok most? Hallom, hogy anyáik is itt vannak a háttérben.
1: Nem, anyáik, én most egy tenisztáborban vagyok, Józsán.
2: Tenisztáborban, hol?
1: Józsán is.
2: És hány éves vagy?
1: 10.
2: És mikor kezdted a teniszt?
1: 3 évesen, hogyha jól emlékszem.
2: 3 évesen, hát akkor te profi vagy, én nem állnék ki ellened akkor.
1: Nem hiszem.
2: És van valami célod a tenisszel, vagy ez megmarad ilyen hobbi?
1: Amúgy nem nagyon, csak úgy szeretem.
2: Csak úgy szereted, na majd megjön a kedved, hogyha lesz hozzá profi szinten művelni. Hozom neked Dash dalát. És örülök, hogy beszéltünk. Szia Márk!
1: Jó, köszönjük, hogy viszont a tátra.

0: Hello, Best FM.
1: Szia, reggel elfelejtettem fejlődni Fazekas Laci. Három vakondokot lát az úton, hogy ragozza. Ellákot, hogy ragoznátok, hogyha meg lesz három ellákot, hogy szólj nekik.
0: Várjál, hogy gondolkozzak.
1: Hát tedd fel kérdésnek. Akkor hogy szólsz?
0: Hát úgy, hogy sziasztok, ellákok.
1: De oda hívod magadhoz, és akkor ellákok, kokok, hárman vannak.
0: Ellákok, gyertek ide. Igen, mert az ellák a szótő, tehát ez még nem egy ragozott ellák, gondolom. Akárhogy többes számnak hangzik.
1: Vakondok.
0: Mint a vakondok, aha.
1: Vakondokok, gyertek ide.
0: Na, hát örülök, hogy reggel óta ezzel forog az agyad egyébként. Mit szólnál egy Hip Hop Boys dalhoz, így a Déli Kiviben? Most, hogy így a vakondokról beszéltél, legyen a mai éjjel táncolnék.
1: Legyen ez. Annyos voltál, szia!
0: Szia, szia!
2: Gyere vele, táncolj még!

0: 0630-2010-540.
1: Lakossági fórumot tartottak a SEMKORP ügyében, ellenőrzik a lomtalanítás szabályainak betartását. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Lakossági fórumot szerveztek Hajdúszoboszlón a SEMKORP beruházásával kapcsolatban, írta meg a haon.hu. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak a gyár szennyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Emellett lehetőségük volt kérdéseket feltenni és véleményt is megfogalmazni. A szervezők szerint fontos, hogy a helyiek hiteles információk alapján alkothassanak képet a kialakult helyzetről és annak várható hatásairól. A lomtalanítás szabályainak betartására figyelmeztetik a lakosságot Hajdú-Biharban, terült ki a haon.hu cikkéből. A debreceni közterület felügyelet például arra hívta fel a figyelmet, hogy a lomokat kizárólag a meghirdetett időpontban és a kijelölt módon szabad kihelyezni a Civisvárosban. A szabályok megszegése esetén bírságra is számíthatnak az érintettek. A cél, hogy a lomtalanítás rendezett körülmények között történjen, és ne alakuljanak ki illegális hulladéklerakók. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdú-Bihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdú-Biharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdú Press cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló dömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között.

0: között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500

0: Ott te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Best FM Rádió.
1: Fogom semmivel oktatni kéne a...
0: Hello Kevin, mondd!
1: Hát tennék egy vidám dalt kéni.
0: Gondolom egy jó kis nyári dalt, ugye?
1: Igen.
0: A régieket szereted, Kevin?
1: Igen, szeretem.
0: Jaj, de jó. És mivel telik a napod?
1: Hát itt ülök, festek meg.
0: Festesz?
1: Igen.
0: Mit festesz, Kevin?
1: Egy bicikiztem.
0: Az igen. És mit festesz?
1: Kifestőt.
0: Egy kifestőt festesz? Ó, de ügyes vagy, biztos szép színes. Oké, Kevin, akkor a bicajozás meg a festegetés mellé jön egy szuper nyári sláger neked, jó?
1: Jó.
0: Jó legyél, puszi!
1: Szia!
2: Hiya, Bobby!
3: Hi, Ken!
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken!
2: Jump in!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérni egy zenét, ha lehet.
2: Hallgatlak.
1: Testől szeretnénk kérni a kis ketelányát.
2: Oké, és kinek szól?
1: Szecskés Kittinek.
2: És mi az üzenet hozzá?
1: Legyen csoda szép napja.
2: Rendben, jön a dal. Hello, hello.
1: Köszönöm, szia.

0: My name is Victor.
1: 13 óra 52 van, ennyi fért már a kívánság műsorba. Én bízom benne, hogy ezekkel a szuper dolgokkal, kérésekkel sokan kaptak még lendületet a nap további részéhez. Kitartást kívánok mindenkinek a melóban, az utakon pedig biztonságos célba ér, és találkozunk legközelebb holnap itt a 104.6-on. Holnap is lesz kívánság műsor, és ma délután is majd Balogh Vilmossal. Emese kérésére hozom Nagy Bugi dalát, jön a Jól leszek újra. Az elmúlt 4 órában Szabó

0: nyári razziát indítana a Fajdú-Biharban, diplomát vettek át az egészségtudományi kar végzősei. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdú-Biharban a nyári szezonban, adta hírül a Hajdú Press. Az adóhatóság munkatársai elsősorban a szezonális vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, strandokat, fesztiválokat és piacokat vizsgálják. Az ellenőrök a nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályossága és a pénztárgépek megfelelő használata mellett az áruk eredetét is ellenőrizhetik. A razziák célja a jogkövető vállalkozások védelme és a szabálytalanságok visszaszorítása, fogalmaztak. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónak Várszegi Gábor, a NÉBIH mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődő a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
0: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. Ünnepélyes diplomátadót tartott a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara, tudósította a hírek.onide.hu. A végzős hallgatók sikeresen lezárták tanulmányaikat, így mostantól diplomás egészségügyi szakemberként kezdhetik meg pályafutásukat, mintegy 540-en. Az ünnepségen elhangzott, hogy a gondoskodás, az empátia és a magas szintű szakmai tudás egyaránt meghatározó érték az egészségügyben. Az intézmény vezetése sok sikert kívánt a friss diplomásoknak. Jelentős felújítás kezdődhet egy Hajdú-Böszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
2: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
5: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplement és pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.

0: Fokozott rendőri ellenőrzések Debrecenben, új orvosokat avattak az egyetemen, változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a Dehír. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A hatóság közölte, hogy a hasonló akciók a jövőben is folytatódnak a város különböző pontjain. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Újabb orvos generáció tett esküt a Debreceni Egyetemen, írta meg a hírek.hu. Az általános orvostudományi kar diplomosztó ünnepségén a végzős hallgatók hivatalosan is orvossá váltak. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a most végzett 93 szakemberre jelentős felelősség vár, hiszen tudásukkal és hivatástudatukkal emberek egészségét és életét szolgálják majd. Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai orvosképzésben. Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósított a hírek.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyerte el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
2: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a 104.6-ot, a Best FM-et hallgatják, 3 óra elmúlt. Turbozzuk föl egy kicsit a délutánt. Hozzuk a legütősebb zedéket, adjunk egy kis ritmust itt a munkait övégének. Kezdhetünk? Jön Lady Gaga és a Born This Way.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: 104-ot hallgatják. Ez a Best FM. Kösz, hogy velünk vannak munka közben is. Tibor még az utakon is velünk van. Szia, mit láttál?
1: Szia, Tibor vagyok. A 354-es elkerülőn ma is trafiznak. Nagyon nő, figyeljen, aki arra jár.
0: Köszönjük szépen, tehát a 354-es elkerülőn a szokásos helyen ma is mérik a sebességet. Egyébként gyanúsan csendesek az utak, más trafipaxról, fennakadásról egyelőre nem kaptunk hírt. Egyáltalán nem baj, maradjon is így, de ha mégis történne valami érdemleges, akkor írjanak nekünk a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl 500-540 a Best FM forró drótja.
2: Azok a 90-es évek.
3: Most a Best FM-en.
0: Így van, visszamegyünk a 90-es évekbe. A korszak egyik nagy slágere jön. Itt a Capella és a You Got to Let the Music.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az még, aki van.
2: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178. Reklám.

Bestet hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, aki még dolgozik. 2 perccel múlt el délután 3:30, és hát igyekszünk mindenben segíteni a Best FM-eseknek. Például az előbb egy hölgy hívott bennünket, hogy a klinika környékén elveszítette az iratait a mai nap folyamán. Nem tévedés, Karádi Katalin névre szólnak ezek az iratok. Ha esetleg valaki megtalálná, akkor legyen kedves, hívja az iratok gazdáját. 0620 957 63 33, reméljük, hogy előkerül minden. Tehát 0620 957 63 33, reméljük, hogy tudunk SOS segíteni. Jön is a lábús és az SOS, itt a Best-en.

a Veszt FM-et hallgatják Debrecen kedvenceivel a 104.6-on, és lehet, hogy az előbb egy kicsit elkiabáltam, hogy milyen nyugisak az utak ma délután. Közben jelezték a hallgatóink, hogy egyrészt a Szabó Kálmánon működik a Trafibox, másrészt pedig sajnos baleset a Balmazújvárosi úton a városba befelé a metrós kereszteződésben. Hát esélyes, hogy az ott azért torlódást fog okozni. Hogyha esetleg tudnak másfelé kerülni, akkor tegyék meg. Tehát a Balmazújvárosi úton a városba befelé baleset. Nagyon óvatosan, bárhol és bármivel is közlekednek. És közben dübörögjön a kocsiban a Best FM. Jön 50 Cent!

0: hallgatják a 104.6-on, ez volt Falco és a Rock Me Amadeus, és holnapra van egy kis közlekedési infóm. Holnap lesz egy kis útjavítás Debrecenben az Arad utcán. Reggel 9-től várhatóan délig fognak dolgozni, tehát egy ilyen 3 órás időszakról van szó. Az útjavítás ideje alatt a 19-es és a 43-as autóbuszok terelő úton fognak közlekedni. Hál' Istennek ez nem a legforgalmasabb időpont, úgyhogy azért valószínűleg nagyon sok embert ez nem fog érinteni. Minden esetre, akinek kell, tudjon róla. Tehát holnap reggel 9 és dél között terelő úton fognak közlekedni a 19-es és a 43-as autóbuszok, hogy pontosan merre fognak járni, az fönt van a DKV honlapján, ha ez érinti önöket, akkor böngészszék át, hogy mi fog változni.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: A jó úthoz jó zenék is kellenek. Jön David Guetta és a Titanium.

0: voltál jó.
1: A Best FM-et hallgatják, a Margaret Island és a Nem voltál jó, és hát az sem túl jó hír, hogy folyamatosan jelzik a hallgatóink a balesetet a Balmazújvárosi úton. Ha még valaki nem tudná, tehát a városba befelé történt egy olyan fél órával ezelőtt egy ütközés, két személyautó ütközött. A kis határ utcai, Domokos Márton utcai kereszteződésben, a metrós kereszteződésben történt, és nagyon feltartja a forgalmat, és még csak most fog indulni igazán a délutáni csúcs. Tehát a Balmazújvárosi úton a városba befelé baleset tartja fel a forgalmat. Minket viszont senki nem tarthat.

Kenyérkerős tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor dideregve kúszik az ősz a fa levelekbe. Hervad a rózsa, és nyílik a bánat, télha valaki a fehéren a házat. Juss a keszedbe,

0: jön Teddy Swims és a Bad Dreams.
1: Lakossági fórumot tartottak a Szemkorp ügyében, ellenőrzik a lomtalanítás szabályainak betartását. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Lakossági fórumot szerveztek Hajdúszoboszlón a Szemkorp beruházásával kapcsolatban, írta meg a haon.hu. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak a gyár szennyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Emellett lehetőségük volt kérdéseket feltenni és véleményt is megfogalmazni. A szervezők szerint fontos, hogy a helyiek hiteles információk alapján alkothassanak képet a kialakult helyzetről és annak várható hatásairól. A lomtalanítás szabályainak betartására figyelmeztetik a lakosságot Hajdúbiharban, terült ki a haon.hu cikkéből. A debreceni közterület felügyelet például arra hívta fel a figyelmet, hogy a lomokat kizárólag a meghirdetett időpontban és a kijelölt módon szabad kihelyezni a Civisvárosban. A szabályok megszegése esetén bírságra is számíthatnak az érintettek. A cél, hogy a lomtalanítás rendezett körülmények között történjen, és ne alakuljanak ki illegális hulladéklerakók. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdúbihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdúbiharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdú Press cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló dömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festéker támogatja.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. 4 óra elmúlt, hát ilyenkor már nem csak a telefonjaink, hanem mi is lemerülünk, úgyhogy küldök önöknek egy kis plusz energiát. Sok-sok ütős zene 4 és 5 között is. Hittem fel a Teddy Swims és a Bad Dreams.

0: A Bestet hallgatják a 104.6-on. Jelentem, hogy a Szabó Kálmán utcai Trafibox még mindig működik.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: És mindenkinek van egy olyan dala, amitől még a legnyűgösebb munkanap is egy kicsit szebbnek tűnik. Kérjék ezeket a dalokat tőlünk. 5 órakor indítjuk a kívánságbűsort, de már most elkezdeném gyűjteni a kéréseket. Kinek mit játszhatok majd? Innentől kezdve hívhatnak. 500-540, ez a Best FM stúdiójának a forró drótja, csörögjenek ide és kérjék a kedvenc dalaikat, mert mondom, 5 órától kívánságbűsor. És hát nem árt, hogyha addig is hallgatunk valamit, úgyhogy nem sokára jön például Enrique Iglesias és a Hero.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Mit kínál a Maxilár?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
5: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
7: Tisza ajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
1: Első kézből az utakról.
8: Hello, szia! Egy balesetet szeretnék jelenteni. A metrónál, a nagy kereszteződésben, közvetlenül a stop-shopnál, ahogy kanyarodunk a metró felé, a kereszteződésben egy kocsonásos baleset kegyetlenül lassítja a forgalmat. Egy sávon arra szólunk, és kegyetlen. Aki tudja, kerülje.
1: Jó utat kíván! A Best FM.
9: And never look back. Would you cry

Ez a Best FM, a 104-ot hallgatják, és hát sok hallgatónk jelzi, hogy itt a délutáni csúcsforgalomban a Füredi úton még a szokásosnál is bonyolultabb a helyzet. Igen, ugye ennek valószínűleg az az oka, hogy új szakaszba lépett ma a Füredi út felújítása. Mától a Füredi út 76 és 94 szám között egy ilyen jó 250 méteres szakaszon dolgoznak, illetve még a munkát igazából nem is kezdték el, ma csak a terelést építették ki. Holnap kezdik a szegélybontást és az egyéb munkákat. Hát várhatóan augusztus közepéig ott lezárások lesznek. Érdemes lehet valami kerülőutat, egérutat keresni. Tehát valószínűleg ez az oka annak, hogy a Füredi úton nagyon nagy a torlódás. Augusztus közepéig fognak dolgozni ezen a 250 méteres szakaszon. Önök pedig, amíg a dugóban araszolgatnak, kérjenek dalokat. Mindjárt indítjuk a kívánság műsort, de már lehet hívni. 500-540 a Best FM forródrutja. Adják le a rendelést. 500-540. 5-től kívánság műsor. Itt a Besten pedig most Avicii és Nicky Romero és az I Could Be The One.

FM-et hallgatják a 104.6-on. Még mindig leskelődik a Trafibox a Szabó Kálmán utcán. Lassítsanak, óvatosan közlekedjünk. Ne csak ott, hanem mindenhol máshol is. Vigyázzunk magunkra és egymásra. És hogyha önök úgy gondolják, hogy az önök füve zöldebb, mint a szomszédé, akkor én azt javaslom, hogy nevezzenek be a Magyarország legszebb konyhakertjei versenybe, ami az idén is csatlakozott Debrecen. Több kategóriában lehet nevezni a konyhakerteket. Balkon, mini, normál, közösségi, zárt kert és még egyéb kategóriák is vannak. Ez ugye minden évben nagyon népszerű szokott lenni, de az idei nevezési határidő az most már nagyon közel van. Július 15-e, tehát a jövő hét közepéig kell nevezni idén a versenyben. A debrecen.hu oldalon egyébként minden tudnivaló fönt van. Tehát a Magyarország legszebb konyhakertjei verseny debreceni fordulójába július 15-ig lehet nevezni a szebbnél szebb kiskerteket. Megnevezzenek be nálunk a kívánság műsorra is, 5-kor kezdünk, már hívhatnak, mit játsszak majd önöknek, súgják meg az 500-540-em. Addig pedig tudoráztuk együtt Sara Bareilles dalát, ez a Love Song. Hey!

0: 104-ot hallgatják, 5 óra van? Hát akkor innentől kezdve önök vannak adásban itt nálunk. Figyelem, figyelem, adják tovább a hírt, kezdődik a kívánság műsor. Mostantól élesben nyomjuk, a 3933 104-6-ra lehet küldeni az SMS és Viber üzeneteket, vagy inkább hívjanak föl, az még jobb.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Mindjárt jön az Állatár és a Talk to You, az új kedvenc. Majdnem elmondtam, hogy ki küldi kinek, de ez még egyelőre titok, majd a hírek után kiderül. Kezdődik a kívánság műsor.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ajándék Repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
1: Reklámot hallottak.
6: Nyári razziát indítana a Fajdú-Biharban. Diplomát vettek át az egészségtudományi kar végzősei. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdú-Biharban a nyári szezonban, adta hírül a Hajdú Press. Az adóhatóság munkatársai elsősorban a szezonális vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, strandokat, fesztiválokat és piacokat vizsgálják. Az ellenőrök a nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályossága és a pénztárgépek megfelelő használata mellett az áruk eredetét is ellenőrizhetik. A razziák célja a jogkövető vállalkozások védelme és a szabálytalanságok visszaszorítása, fogalmaztak. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztatóanyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a NÉBIH mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
7: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődő a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
6: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. Ünnepélyes diplomátadót tartott a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara, tudósította a hírek.onide.hu. A végzős hallgatók sikeresen lezárták tanulmányaikat, így mostantól diplomás egészségügyi szakemberként kezdhetik meg pályafutásukat, mintegy 540-en. Az ünnepségen elhangzott, hogy a gondoskodás, az empátia és a magas szintű szakmai tudás egyaránt meghatározó érték az egészségügyben. Az intézmény vezetése sok sikert kívánt a friss diplomásoknak. Jelentős felújítás kezdődhet egy Hajdú-Böszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos. Átadom önöknek a Best FM-et, a következő két órát. Úgy szerkesztik, ahogy önöknek a legjobban tetszik. Kezdődik a kívánság műsor, dobjanak egy üzenetet a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Például van itt egy kicsit rejtélyes üzenet. Sziasztok, én egy jó kis pörgős dalt szeretnék küldeni az elvesett plüsmacinak. Üzenem neki, hogy remélem minden rendben van vele. Jó, hát akkor a üzenet mellé jönnek a pörgős dalok, és például a Huntrix és a Golden, amit Lili kért saját magának és a családjának. Itt lesz a Szópart és a Balatoni nyár, ezt Gyuri kérésére fogjuk meghallgatni. A kívánság műsor pedig az új kedvenc nyitja, ilyen az Anoter és a Talk to You. Tomi van a vonalban, ugye? Te kérted ezt a dalt, ha jól sejtem.
8: Igen,
0: szia.
8: Parancsolj. Ezt én kértem, szia. Ezt én a kollégámnak, Gyurinak küldeném. Jó nyaralás neki.
0: Ó, de jó neki. Hova utazik, hol fog nyaralni?
8: Egyiptomba mennek holnap.
0: Ó, de jó neki. Kicsit irigykedünk rá.
8: Igen.
0: Jól van.
8: Köszi szépen.
0: Nagyon szívesen jön a dal. Ez a Best kívánság műsora. Indulunk!

0: Ezt a filmet hallgatják, 104.6, és elindult a kívánság műsor, úgyhogy aki csak él és mozog, az jöjjön és kérje a kedvenc dalait. Az 500-540-en tudnak hívni bennünket, vagy üzenjenek a 39-33-104-6-ra. Gyerünk!
1: Best FM kívánság műsor.
0: Dóri és Andi kérésére mindjárt bekeményítünk egy kicsit, önök is tekerjék majd fel a hangerőt, hadd hallják a szomszédban, meg a szomszéd autóban is. Jön mindjárt a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit, viszont előtte valaki a vonalban várakozik. Haló, tessék, Best FM!
2: Jó napot kívánok, Erika vagyok Debrecenből. Szeretnék egy igazán szívhez szóló dalt küldeni, márpedig a kerekestelepi kertjénbe egy csodálatos kolozsvári házaspár üdül nekik, és egy ott dolgozó, nagyon kedves ismerősömnek, Juhász Miklósnak is egyúttal. Mégpedig az, hogy egy bérből vagyunk.

0: nagy szeretettel küldöm nekik, érezzék jól magukat, gondolunk rájuk, és nagyon örülünk, hogy ide látogattak. Mi is elmegyünk majd hozzájuk.
1: Rendben van, bízunk benne, hogy hallották. Hát akkor az ő tiszteletükre, az ismerős arcok és a nélküled, ugye ez a hivatalos címe ennek a dalnak, amiről beszéltünk. Nem sokára jön is, itt a Besten.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
4: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11 a Kawasaki teszthétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Tiszaajtó ablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtó ablak. Böszörményi út 178.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. civisbeton.hu.
9: civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

0: Sex és a Szebb holnap, itt a Best FM-en a 104.6-on, önök viszont a ma délutánjukat, estőket tegyek szebbé egy jó dallal. Ezért van a kívánság műsor, este hétig lehet hívni, írni.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Mindjárt kiruccanunk Ibizára, hát sajnos csak egy dal erejéig, Mike Posner és az I Took a Pill in Ibiza, ezt egyébként Csaba kérte, és a kislányának, Áginak küldi. A vonalban is valaki, szia, mit játszatok neked?
3: Laci papa vagyok, szia Vili. Hát egy tancsapát, magamnak, meg a családomnak.
0: Gyorsat, lassút?
3: Hát mindegy, egy jó gyors.
0: Legyen gyorsabb, persze, kell.
3: Egy ütőset, jó?
0: Kell a sebesség, oké. Okay. Hát akkor, ahogy megbeszéltük, a tankcsapda és a füstés lábdob, most!

0: 94 Best FM. Itt a mai kívánság műsor. Önöké a terep, önökön a világ füle este 7-ig. A telefonszámunkat szerintem tudják, de azért mondom, 3933-1046, ide írni kell, SMS és Viber is játszik, az 500-540-en pedig hívhatnak a bátrabbak, és élőadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Na kezdjük most egy Viber üzenettel. Sziasztok, Ancsa vagyok, Tóth Verától a Sorskerék című számot szeretném kérni. A nagylányomnak, Laurának küldöm, az az üzenettel, hogy nagyon szeretem őt, nagyon büszke vagyok rá, és mindig számíthat rám. Akkor Tóth Vera és a Sorskerék jön majd ezután, a kérés után. Haló, szia Sanyi! Ja,
1: Sanyi vagyok, egy számot kérek.
0: Mégpedig?
1: A Queen-től a Bohém Rapszódiát, anyukám kedvence. Neki szeretném küldeni, hogy legyen jobb a kedve. Köszönöm szépen!

0: kívánság műsora Best FM-en a 104.6-on. Kértek ma már dalt? Ideje, mert fogy az idő. Hívják az 500-540-et, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra, mind a kettő jó megoldás, amelyik éppen kényelmesebb. Szilvi, a te dalodat már előkerestem. Nem sokára jön neked Sabrina Carpentertől az Espresso, csak ha minden igaz, akkor van valaki a vonalban is, ugye? Halló, szia! Ja,
1: Vili Gyuri vagyok, Békéscsabáról.
0: Hello!
1: Figyelj, a júliusi fizetésen forog kockán a következő dalkérés miatt.
0: Na, ha lejátszom, akkor megmarad a fizetésed?
1: Akkor a júliusi fizetés az megy hozzá, legyenes.
0: Ho-ho! Ho-ho! Ho-ho! Sokat keresel?
1: Annyira azért nem, de...
0: Minden fillér jól jön.
1: De lemondok róla a következő zenéért.
0: Ezt a hozzáállást szeretem, parancsolj!
1: A Dibdisről a Flash Dance-et szeretném meghallgatni a munka elején még, mert semmi pörgésem nincs, úgyhogy hát, ha beindulok.
0: Oké, rendben van. Ho-ho. Én meg már megyek is fel a kedvenc webshopomba rendelek, verem el a pénzt, amit küldesz.
1: Okay,
0: köszi.
1: Okay.
0: Hello, hívjál máskor is, hello.
1: Rendben, Filipok, rácsuponok a kíváncsi
0: is, jobban. Jó van, mindig itt 10-e környékén, fizetés környékén hívjál.
1: Jó,
0: hello, szia.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: fokozott rendőri ellenőrzések Debrecenben, új orvosokat avattak az egyetemen, változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a Dehír. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A hatóság közölte, hogy a hasonló akciók a jövőben is folytatódnak a város különböző pontjain. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Újabb orvos generáció tett esküt a Debreceni Egyetemen, írta meg a hírek.unidep.hu. Az általános orvostudományi kar diplomosztó ünnepségén a végzős hallgatók hivatalosan is orvossá váltak. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a most végzett 93 szakemberre jelentős felelősség vár, hiszen tudásukkal és hivatástudatukkal emberek egészségét és életét szolgálják majd. Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai orvosképzésben. Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.unidep.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyert el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.unidep.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.
2: Köszönjük szépen a híreket!
1: Best FM kívánságműsor.
2: Így van, még ez az óra is az önöké, hívjanak az 500-540-en, vagy üzenjenek a 3933-1046-ra. Én pedig intézem azokat a kéréseket, amik már befutottak, például jön majd Dr. Béles és Verép Tomi közös dala, az ugye nem bántad meg. Gyula küldi a szerelmének, Zsuzsikának, az az üzenete, hogy nagyon szeretlek. És a következő telefonálunk is itt várakozik már türelmesen. Szia, Best FM.
3: Szia, én Zoli vagyok.
2: Szia.
3: Valami mostani slágert kérek.
2: Aha, hát figyelj, a legnagyobbat játszom neked, ami most a legjobban pörög. BB Rexa és a Faithless és a New Religion, hogyha megfelel.
3: Az nagyon jó lesz, köszönöm.
2: Oké, kinek szóljon?
3: Küldöm ő Klárinak, a sógornőmnek. Születése napjára.
2: Ó, Isten éltesse őt, boldog szülinapot neki. És egyébként ugyanezt a dalt kérte tőlünk György is, úgyhogy neki is szól. Köszönöm szépen, hello!
3: Köszönöm,
2: ez a Best FM mai kívánság műsorá.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Itt a Kívánság műsor, a Best FM-et hallgatják, 2 perc múlva 4:45, túl sokáig már ne gondolkodjanak, hogy milyen dalt szeretnének kérni, mert el fog fogyni az időnk, minél hamarabb írjanak vagy hívjanak. Na hát persze azért van kérés bőven, van miből választani, van mihez nyúlni, például Kriszta írja, hogy sziasztok, az egyik rég hallott nagy kedvencemet szeretném ma este kérni, Holly Valensky, Skiss, küldöm mindenkinek, aki szintén szereti ezt a dalt. Na ná, hogy lejátszom neked, nem sokára jön. Viszont előtte is meghallgatunk még valamit.
1: Peti vagyok, szia.
0: Szia, parancsolj.
1: Nem én Ferenctől kérem a Hogyan tudnék élni nélküled dalt, ugye ez a címe.
0: Igen, van ilyen.
1: Hát természetesen a feleségemnek küldöm, akit mindennél jobban szeretek.
0: Mióta szereted őt?
1: Hú, lassan 20 éve.
0: Hát figyelj, ez még csak az első 20 év akkor még. Reméljük, hogy még sokszor 20 hátra van nektek.
1: Így van.
0: Oké.
1: Köszi.
0: Köszi szépen. Damien és a Hogyan tudnék élni nélküled. Most a 104.6-on ezt a dalt is örökkérték.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Mwah.

0: 104.6 Best FM, ez a mai kívánság műsor. Mindenki dalt akar kérni, ennek nagyon örülünk. Viszont nincs sok időnk, ennek annyira nem örülünk. Nem baj, sietünk, hogy minél több minden beleférjen még itt a ma estébe. Például Andi küldi majd a legjobb barátnőjének, Bettinek, Biolex dalát. Nem sokára jön a csokkó, és a vonalban is itt várakozik valaki, ugye? Halló, szia!
1: Halló, szia, Ingizi vagyok. Szeretném meghallgatni majd a kívánság műsorban a Broken Angel-t.
0: És kinek küldöd?
1: Hát elsősorban magamnak, és a lányomnak, Barbarának.
0: Mit üzenünk Barbinak?
1: Puszilom, és nagyon szeretem.
0: Ennek örülni fog szerintem, meg a dalnak is. Oké, okay. Köszönöm szépen, szia!
1: Köszönöm én is.

0: 6. Best FM kívánságműsor 5-től 7-ig. Mindent lehet, mindent szabad, ahogy azt szoktuk ilyenkor esténként. Írjanak vagy hívjanak, amelyik éppen kényelmesebb önöknek. Mónika írja például, hogy sziasztok, Taylor Swift-től kérem a The Fate of Ophelia-t, küldöm Marcsának, azzal Zuzettel, hogy siessen haza. Ha minden igaz, akkor a vonalban is van velünk valaki. Haló, kívánságműsor.
1: Jó estét, én Ildikó vagyok.
0: Jó estét, miben segíthetünk?
1: Egy Walmart számot kérek.
0: Kinek szóljon, hova küldi?
1: A keresztlányomnak, Rékának küldöm.
0: Mit üzenünk neki?
1: És jó nyarat kívánok neki.
0: Jó, legyen a Walmarttól a Valencia, hogyha az megfelel.
1: Az nagyon jó lesz.
0: Jó, az úgyis ilyen nyárias hangulatú.
1: Biztosan ő szeretni fogja.
0: Biztos vagyok benne én. És oké, rendben van. Jön a Walmart itt a Besten. Hello!

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Szia! A dübörög a házat kérem az Emergency House-tól. Szóljon Feszének, Sanyinak, Kingának és Ebének.

0: Ez itt a Best FM, és nem csak a ház dübörög, hanem a kívánság műsor is, bár már nem sokáig, mert hogy a mai kivi végéhez érünk lassanként, kettő dalra lesz időnk már csak. Bocsánatot kérek itt rengeteg embertől, aki írt vagy hívott és szeretett volna dalt kérni, sajnos szépen lassan óvatosan elfogyott az időnk. Na, az a két dal, amivel ma zárunk, az egyik Melinda kérésére Charlie-tól a Jég dupla viszkivel, a másik pedig Álvaro Soler és a Sofia, amit egyrészt Bernadett küld a kislányának, másrészt pedig még kinek küldjük, a vonalban Sanyi az autóvezető oktató.
1: Szia, Szabó Sanyi vagyok. Hát, a tanulomnak küldeném, akit én megkérdeztem, hogy tud-e főzni.
0: És azt mit válaszolt?
1: Főzni még nem tudok, azt mondta, de már rántottát tudok csinálni. És mondom, milyen tojásból csinálod? Azt mondja, Kinder tojásból.
0: Féltem, hogy mi lesz a vége, hogy milyen tojást mond.
1: A napvé vannak már házasodásra megérett asszonyok, akik Kinder tojásból csinálnak rántottát.
0: Figyelj, lehet, még az is lehet, hogy finom. Hát most sose hát, tudod.
1: Meg kell próbáljuk, az az igazság, hogy meg kell próbáljuk.
0: Mit veszíthetsz? Oké, vigyázz a tojásaidra, köszi.
1: Vigyázunk, na te is, fia.
0: Hát most, hogy ezt így megbeszéltük, én el is köszönök lassanként önöktől a kívánság műsor, tehát ezzel a két dallal zárul ma Charlie, előtte pedig Álvaro Soler és a Sofia. Holnap folytatjuk.

чудіна помлеє. Я розсіди крекел, ей чудіна лудяке.

0: lakossági fórumot tartottak a SZEMKORP ügyében, ellenőrzik a lomtalanítás szabályainak betartását, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lakossági fórumot szerveztek Hajdúszoboszlón a SZEMKORP beruházásával kapcsolatban, írta meg a haon.hu. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak a gyár szennyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Emellett lehetőségük volt kérdéseket feltenni és véleményt is megfogalmazni. A szervezők szerint fontos, hogy a helyiek hiteles információk alapján alkothassanak képet a kialakult helyzetről és annak várható hatásairól. A lomtalanítás szabályainak betartására figyelmeztetik a lakosságot Hajdú-Biharban, terült ki a haon.hu cikkéből. A debreceni közterület felügyelet például arra hívta fel a figyelmet, hogy a lomokat kizárólag a meghirdetett időpontban és a kijelölt módon szabad kihelyezni a Civisvárosban. A szabályok megszegése esetén bírságra is számíthatnak az érintettek. A cél, hogy a lomtalanítás rendezett körülmények között történjen, és ne alakuljanak ki illegális hulladéklerakók. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozóügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdú-Bihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdú-Biharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdú Press cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló dömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
2: A

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A jó zene örökre szól. Best FM Rádió.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Nyári razziát indítanak Hajdúbiharban, diplomát vettek át az egészségtudományi kar végzősei. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdúbiharban a nyári szezonban, adta hírül a Hajdú Press. Az adóhatóság munkatársai elsősorban a szezonális vállalkozásokat, vendéglátóhelyeket, strandokat, fesztiválokat és piacokat vizsgálják. Az ellenőrök a nyugtaadás, a foglalkoztatás szabályossága és a pénztárgépek megfelelő használata mellett az áruk eredetét is ellenőrizhetik. A razziák célja a jogkövető vállalkozások védelme és a szabálytalanságok visszaszorítása, fogalmaztak. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlázbiztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Verszegi Gábor, a NEBIF mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődő a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
2: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu oldalon. Ünnepélyes diplomátadót tartott a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara, tudósította a hírek.onide.hu. A végzős hallgatók sikeresen lezárták tanulmányaikat, így mostantól diplomás egészségügyi szakemberként kezdhetik meg pályafutásukat, mintegy 540-en. Az ünnepségen elhangzott, hogy a gondoskodás, az empátia és a magas szintű szakmai tudás egyaránt meghatározó érték az egészségügyben. Az intézmény vezetése sok sikert kívánt a friss diplomásoknak. Jelentős felújítás kezdődhet egy Hajdúböszörményi óvodában, derült ki a haon.hu cikkéből. A beruházás célja, hogy korszerűbb és biztonságosabb környezet várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit a Csillagvár óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephelyén. A fejlesztés alatt megújul az épület több része, korszerűsítik az energetikai rendszereket, valamint javítják az intézmény komfortját. A beruházásnak köszönhetően hosszú távon gazdaságosabban működhet az óvoda, miközben a gyermekek számára is modernebb környezetet biztosítanak. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A ne-

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40, a 39.

Európában a tinik első számú kedvence volt a most hallott Dario B, amely köszönhető a Pearl Harbor című filmnek és Ben Affleck, illetve Josh Harnett nem mindennapi alakításának. Faith Hill énekesnő a slágerlistán olyan nagyságokat utasított vissza ezzel a dalával, mint például Madonna vagy Jerry Halliwell. Quentin Lee Cook érkezik az Eurotop 40-ben, vagy művész nevén, ahogy leginkább ismerjük, Fatboy Slim angol DJ-ről van szó, aki főleg elektromos zenét, illetve annak alműfajait játsza. A világhírű DJ Mighty Dubcats néven is alapított egy zenekart, idézzük is fel gyorsan a Magic Carpet című dalát itt a Best FM-en.

Eurotop 40. A 30.

Zenei klub és fesztivál élet egyik legnépszerűbb zenekara, a Kovaszki meg a Vega. Sikerüknek egyik záloga pedig a dalok szöveg és dallamvilága, amely Kovaszki stílusjegyei mellett humort, az öniróniát és rengeteg más elemet is felvonultat egy-egy dalban. Nagy Ferót és munkásságát bizonyára már senkinek sem kell bemutatni, aki a 80-as években a Bikini együttesében is énekelt, és miután Dénagy Lajos lépett a helyébe, Nagy Feró továbbra is gyártotta a slágereket az egyik legnépszerűbb magyar rockzenekarnak. Ilyen volt többek között a Nehéz a dolga, a Mielőtt elmegyek, a Fagyi, sőt a Megüssem vagy Ne üssem című dalszövegét is ő írta.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

0: Fokozott rendőri ellenőrzések Debrecenben, új orvosokat avattak az egyetemen, változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fokozott rendőri jelenlét volt Debrecen egyik kiemelt közterületén, számolt be róla a Dehír. A Petőfi téri ellenőrzések alatt a rendőrök több embert igazoltattak és külön figyelmet fordítottak a közrend, valamint a közbiztonság fenntartására a nagyállomás környékén. A hatóság közölte, hogy a hasonló akciók a jövőben is folytatódnak a város különböző pontjain. A cél a jogsértések megelőzése, valamint az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább erősödjön, fogalmazott a portál. Újabb orvos generáció tett esküt a Debreceni Egyetemen, írta meg a hírek.uned.hu. Az általános orvostudományi kar diplomosztó ünnepségén a végzős hallgatók hivatalosan is orvossá váltak. Az eseményen hangsúlyozták, hogy a most végzett 93 szakemberre jelentős felelősség vár, hiszen tudásukkal és hivatástudatukkal emberek egészségét és életét szolgálják majd. Az egyetem vezetése kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai orvosképzésben. Új doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.uned.hu. Mint írták, az intézmény főépületének aulájában rendezett ünnepségen összesen 104 új doktort avattak, emellett habilitált doktori és professzor emeritus címeket is átadtak, valamint kiosztották a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kiválósági PhD ösztöndíjait. Az eseményen elhangzott, a tudományos utánpótlás és a kutatói kiválóság meghatározó szerepet játszik az egyetem jövőjében. Az ösztöndíjat idén 15 kiemelkedő teljesítményű doktorandusz nyert el, akik kutatómunkájuk folytatásához kaptak támogatást. Az ünnepség a tudományos közösség új tagjainak elismerése mellett az egyetem több évszázados hagyományait is méltó módon idézte fel. A Debreceni Egyetem ezzel is megerősítette elkötelezettségét a magas színvonalú kutatás és a tehetséggondozás mellett, fogalmazott a portál. A versenyképesség erősítéséről egyeztettek a Debreceni Egyetemen, írja a hírek.uned.hu. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az intézmény miként tudja továbbfejleszteni oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét a gazdasági szereplőkkel együttműködve. A résztvevők kiemelték, hogy a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése hosszú távon hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és a jól képzett szakemberek utánpótlásához. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
3: Slágerlista. Európa legjobbjai.
2: Európa 40.
4: Bemutatjuk.

0: Eurotop 40.
1: Number one volt.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Mikor lesz végre szerencsénk?
4: Buenos días.

0: Fiúk, nemzeti bikini turnéra indulunk, és szükségünk van két olajozó fiúra, akik bedörzsölnének minden verseny előtt.
1: Vázlitok van! Úgy 3 kilométerre van egy város, arra ott biztosan találtok jelentkezőt.
0: Oké, kösz.
2: Viszlát!
3: Tudod, te mit műveltél? Hé! Hé, várjon!
1: Édem, várj!
3: Hé! Elnézést, a barátom! Néha kicsit gyanya. A város abban az irányban van.
4: Egy filmzene most a best.

Az imént hallott darról talán többeknek jut eszébe Jim Carrey, mint maga az előadó a Crash Test Dummies. A zene ugyanis a Dumb és Dumber című amerikai vígjáték egyik betétdala volt, és akkoriban sokaknak bemászott a fülébe ez a dallam, a film pedig jó időre feledhetetlenné tette. Ahogy Michael Jackson is a most következő dalt, amely szintén egy filmhez kötődik, ez pedig nem más, mint a Szabadítsátok ki Willit. A Will You Be There Michael Jackson 8. kislemez a Dangerous című albumáról, amely az USA-ban 93-ban aranylemez lett.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 18.

Kevés olyan nagy bulizós van, aki ne ismerne a Draft együttes Dombok felett című klubhimnuszát, amelyre igazi klubhangzása jellemző, hiszen a modern technikai megoldások mellett tetten élhetők benne a pop, a trance, a progressive house és a breakbeat elemei, de a dal nem nélkülözi a zenéséget és az érzelmeket sem. A most hallott Dombok felett az év videóklipje lett 1998-ban, és ebben az évben bejárta a világot is, világhírű lemezlovasok pörgették a klubokban. A klubhangzás után pedig rockopera csendül fel hamarosan itt az Eurotop 40-ben, méghozzá az István a király rendkívül népszerű dala, amelynek zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét pedig Bródi János írta. A rockopera első bemutatója 1983. augusztusában volt Budapesten, a Városligeti Szánkózódombon, ami ekkor kapta a királydomb nevet is, és ma már hivatalosan is így nevezik. Érkezzen tehát Varga Miklós és Sevestyé Márta előadásában az Oly távol vagy tőlem című dal, az István a király című rockoperából.

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: 40. Eurotop 40. Lakossági fórumot tartottak a Szemkorp ügyében, ellenőrzik a lomtalanítás szabályainak betartását, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lakossági fórumot szerveztek Hajdúszoboszlón a Szemkorp beruházásával kapcsolatban, írta meg a haon.hu. A rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak a gyár szennyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Emellett lehetőségük volt kérdéseket feltenni és véleményt is megfogalmazni. A szervezők szerint fontos, hogy a helyiek hiteles információk alapján alkothassanak képet a kialakult helyzetről és annak várható hatásairól. A lomtalanítás szabályainak betartására figyelmeztetik a lakosságot Hajdú-Biharban, derült ki a haon.hu cikkéből. A debreceni közterület felügyelet például arra hívta fel a figyelmet, hogy a lomokat kizárólag a meghirdetett időpontban és a kijelölt módon szabad kihelyezni a Civisvárosban. A szabályok megszegése esetén bírságra is számíthatnak az érintettek. A cél, hogy a lomtalanítás rendezett körülmények között történjen, és ne alakuljanak ki illegális hulladéklerakók. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vett a debreceni regionális nyomozó ügyészség egy kormányhivatali osztályvezetőt. A vádhatóság közleményében azt írta, a gyanú alapján az osztályvezető pénzt kért egy hatósági ügy kedvező elbírálásáért. A nyomozók összehangolt akcióban fogták el a férfit, majd házkutatásokat is tartottak. Az ügyészség vesztegetés elfogadásának büntette miatt folytat eljárást, és kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A nyomozás továbbra is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés, amely Hajdú-Bihar megyét is érinti. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a következő napokban az ország több térségében, köztük Hajdú-Biharban is elvégzik a kezeléseket a szúnyogállomány csökkentése érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, amikor a leghatékonyabb a védekezés, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Esős vagy szeles idő esetén a permetezést későbbi időpontra halasztják, fogalmaztak. Jelentős fejlesztés előtt áll Debrecen egyik ikonikus épülete, derült ki a Hajdú Press cikkéből. Mint írták, egy projekt keretében több milliárd forintos beruházással újulhat meg a Piac utca 59 szám alatti Apolló tömb. A fejlesztés célja, hogy a történelmi értékeket megőrizve modern funkciókkal gazdagodjon az ingatlan, amely a jövőben kulturális, közösségi és üzleti szerepet is betölthet. A beruházás várhatóan hozzájárul a belváros további fejlődéséhez, és új lendületet adhat a környéknek, fogalmazott a portál. Bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is veled.
4: Egy kontinens.
5: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
7: Eurotop 40.
8: Eurotop 40.
9: A 14.

Az I Wanna Dance With Somebody szólt Whitney Houstontól, akinek első albuma 1985-ben jelent meg, első Grammy-díját pedig 86-ban vehet át a legjobb női popzenei előadó kategóriában. Második nagylemezét Whitney címmel adták ki 1987-ben, a kislemez pedig megdöntötte a Bee Gees és a Beatles rekordjait is. A folytatásban az Eurotop 40-ben 2003 nyarának egyik legnagyobb slágere érkezik, amelynek köszönhetően a zenekar is pillanatok alatt ismert lett. A most következő Arizalaf című dal videóklipjében olyan képeket láthatunk, amelyek az elmúlt években megrázták a világot, többek között a menekültválságról, a rendőri túlkapásokról és az ezek miatt tartó.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 8.

A Piramis most hallott örökzöld dalát Galai Péter énekes írta, mint egy fél óra alatt. A Szállj fel magasra című dalukat 1976-ban adta ki a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, a dalhoz pedig 1992-ben új videóklipet is készítettek, méghozzá stílszerűen Egyiptomban a piramisok előtt. A Repülők csapatával folytatjuk hamarosan, amely együttest 92-ben Geszti Péter, Berkes Gábor és Szent Mihályi Gábor alkotott meg. Geszti ekkoriban, mint műsorvezető és lemezlovas dolgozott, és rájött arra, hogy az akkori hazai zenei kínálatból hiányoznak a jó kis tánczenék, holott jól tudta, hogy külföldön ezt az űrt a nemzetközi sztárok itthon is betöltik. 92-ben stylist még nem igazán létezett Magyarországon, így egy közös ismerős butikjából öltözött a csapat, amely később divatot is teremtett, és így szerepeltek a lemezborítókon és a plakátokon is. A Repülők egykori slágerei közül már is érkezik a Tour de France, Magyarország egykori kedvencei között itt a Best FM-en.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
0: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencé.
4: 10. ezen a héten
5: Olivia Dean újdonsága.
4: A 9. lett
5: Harry Styles újdonsága.
4: Újdonsága. I Just Might. 7. ezen a héten az Önádör nevű holland elektronikus zenész párostól a Talk to You. 6. Taylor Swift és az Upper Light.
6: 5.
4: Shakira és a VB hiba

0: Top 40
1: eheti lista vezetője.
0: Az Euro Top 40-ben ezen a héten az első
2: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
2: Köszöntjük Ellák nevű hallgatóinkat. Az Ellák férfi név nem rokon az Ella női névnek. Attila hun uralkodó fiának Ileknek a nevéből származik helytelen olvasatban. Rokon nevei Jelek és Üldő. Legismertebb tulajdonosai a névnek Attila hun uralkodó fia, Enzsöl Ellák katolikus pap, és természetesen ön kedves Ellák, aki a rádiót hall.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
4: Itt leszek.
2: Richter.
5: Itt leszek.
2: Weiss.
6: Itt leszek.
2: Csele.
7: Itt leszek.
2: Kolnai.